0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: a 90-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Hétköznap reggelente.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. Ma május 15-e péntek van, elindult a napindító mai adása. A főszerkesztő és a mai ügyeletes szerkesztő Dédi Zuzanna, valamint Sóti Tamás műszaki munkatárs nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kartali Róbert. A műsorunk első órájában a megszokott reggeli információkkal várjuk hallgatóinkat. Hamarosan jön az időjárás jelentés és az orvos-meteorológiai előrejelzés. Ezt követően felköszöntjük a névnaposokat, majd fellapozzuk az eseménynaptárat is, és megnézzük, mi minden történt a mai napon a történelem során. Fél hétkor érkeznek majd az apró hirdetések is, ezt követően pedig a legfontosabb közszolgálati közleményeket és friss információkat is megosztjuk hallgatóinkkal. Maradjanak velünk, kezdjük együtt a péntek reggelt itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ráébred, miután felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: 6 óra 5 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, most pedig nézzük, milyen idő várható ma, május 15-én Szabadkán is környékén. A reggeli órákban 12 fokot mutatnak a hőmérők, és a mai nap folyamán is változékony időre számíthatunk. Az előrejelzések szerint többször erősen megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. A délutáni órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, ezért érdemes esernyőt is magunkkal vinni. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-21, akár 22 fok körül is alakulhat. A szél időnként megélénkülhet, főként zivatarok környezetében. Orvos meteorológiai szempontból a változékony időjárás megterheti az arra érzékenyek szervezetét. Többen tapasztalhatnak fejfájást, fáradékonyságot, vérnyomás ingadozást vagy koncentrációs nehézségeket. A szakemberek javasolják a megfelelő folyadékbevitelt és a réteges öltözködést is. Tisztelt hallgatóink, 6 óra 6 perc a pontos idő.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
4: 6 óra, 9 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, most pedig köszöntsük a mai névnaposokat. Május 15-én Zsófia és Szonya ünnepli névnapját. A Zsófia név görög eredetű, jelentése bölcsesség, míg a Szonya név az orosz eredetű Zsófia becézet formájából önállósult. A kibővített névnaptár szerint ma köszönhetjük még többek között Zarát, Cirilt, Borbálát és Izidort is. Őket is köszöntjük tehát sok szeretettel a névnapjuk alkalmából, kívánunk nekik jó egészséget, örömet és szép ünneplést, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik ma ünneplik születésnapjukat, vagy valamilyen évfordulójukat, legyen szép és emlékezetes ez a nap, május 15-e. Tisztelt hallgatóink, 6 óra 10 perc a pontos idő.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk a 107,1-en.
0: SMR.
2: 6 óra 19 perc a pontos idő, most pedig fellapozzuk az eseménynaptárat, és nézzük meg, mi minden köthető május 15-éhez. Május 15-e az év 135. napja, és még 230 nap van hátra 2026-ból. Szabadkán ma a nap 4 óra 59 perckor kelt, és 20 óra 12 perckor nyugszik, így már több mint 15 órán át lesz világos. A mai naphoz több jelentős nemzetközi esemény és emléknap is kapcsolódik. Ma van többek között a Család Nemzetközi Napja, amelyet az ENSZ kezdeményezésére immár 32 éve tartanak világszerte, hogy felhívják a figyelmet a családok szerepére és fontosságára. Idézünk a történelem könyvek lapjairól is. 1948-ban ezen a napon kiáltották ki hivatalosan Izrael állam megalakulását, amely a modern Közel-Kelet történelmének egyik legmeghatározóbb eseménye lett. 1955-ben, május 15-én írták alá az osztrák államszerződést, amely Ausztria függetlenségét és semlegességét biztosította a II. Világháború után. 1940-ben ezen a napon nyitotta meg első éttermét a McDonald's testvérpár Kaliforniában. A születésnaposok közül pedig említhetjük Andy Murray brit teniszezőt, míg az elhunytak között Pierre Curie Nobel-díjas francia fizikust. Ennyi tehát röviden a mai nap történelmi áttekintése. Folytatjuk a napindítót, 6 óra 20 perc a pontos időt.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. Ahol a
1: 80-as évek dalai szólnak. 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet. Megismételjük a számot: 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Megismételjük a számot: 060-14-10-223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847-es a telefonszám. Tisztelt hallgatóink, az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

6 óra 37 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, most pedig következzenek a közszolgálati közlemények, elsőként a mára tervezett áramkikapcsolások. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy ma, május 15-én, pénteken karbantartási munkálatok miatt Kishegyesen, Csantavéren, Bácskos útfalván és Dusanovón kell áramszünetre számítani. Kishegyesen 9 és 12 óra között több utca egy részén szünetel az áramszolgáltatás, így érintett lesz többek között a Halász utca, a Vasút utca, a Sziváci út, a Kert utca, a Kossuth-Lajos utca, a Topolyai út, a Fő utca, valamint az Iskola utca térsége, még egyszer mondom, 9 és 12 óra között. Csantavéren 9 és 12 óra között a teljes településen áramszünet lesz. Emellett rövidebb kimaradásokra is számítani kell, pontosan 9 óra 30 és 10 óra között az 5. és a 4. szőlőskertekben, valamint a Felszabadulás utcában. 10 óra és 30 és 11 óra között az Engels utca, a INH utca és a Zentai utca egy részén, majd 11 óra 30 és 12 óra között ismét az 5. szőlőskertek térségében kell kimaradásra számítani. Bácskos útfalván hosszabb 9 és 14 óra közötti áramszünetre kell készülni. A település számos utcája érintett lesz. Többek között a Kőbánya, az Árok, a Domb, a Duna, a Pacséri út, a Topolyai út, a Petőfi Sándor utca, a József Attila utca, a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Temető utca és a Bajcsai út környéke, tehát 9 és 14 óra között Bácskos útfalván. Dusanovón pedig 12 és 12 óra 45 perc között a dusanovói tanyákon, valamint a Vadász Egyesület környékén szünetel majd az áramszolgáltatás. Az érintett területeken élőknek érdemes előre felkészülni a kimaradásokra, tehát Kishegyesen, Csantavéren, Bácskos útfalván és Dusanovón kell ma áramszünetre számítani. A kimaradások pontos időpontja egyébként részletesen is megtalálható a honlapunkon. Tisztelt hallgatóink! 6 óra 39 perc a pontos idő.

0: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 6 óra 43 perc a pontos idő, most pedig egy újabb közérdekű információ. A Szabadkai Egészségház tájékoztatja a polgárokat, hogy ma pénteken az orvosi rendelők többsége a megszokott rend szerint dolgozik, néhány helyszínen azonban eltérő nyitvatartásra kell számítani. A Hajdújárási Egészségház 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház pedig 10 óra 30 és 14 óra között tart nyitva. A Ludasi Egészségház pénteken zárva tart. Az Újzsedniki Egészségház 7 és 10 óra között várja a betegeket, a Nagyfényi Egészségház pedig 10 óra 30 és 14 óra között dolgozik. A Pestcsara rendelő, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője, a 7-es számú egészségház rendelője, valamint a Tavankúti rendelő egyaránt 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. Egyébként a rendelők pontos munkaidejéről a Szabadkai Egészségház hivatalos honlapján is tájékozódhatnak. A pontos idő 6 óra 44 perc.

6 óra 49 perc van, végezetül még egy fontos közérdekű információ. A Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy továbbra is tart város szerte megszervezett tavaszi nagy takarítási akció. A lakosok az erre kijelölt helyszíneken kihelyezett 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a nagyméretű és szilárd hulladékot. Az akció ma, pénteken is az újvároshelyi közösségben folytatódik. A konténereket több helyszínen is kihelyezték, így többek között az első felkelés utcában a Boltnál, az október 10 iskolánál, a Bolmán és a Ráde Koncsár utca sarkán, a Losiny utcában, a Budújtnoszt gyárnál, valamint a Bóza-Sártyevics utca és a Szegedi út találkozásánál. A hulladékgyűjtő konténereket reggel 8 óráig helyezik ki, az elszállítás pedig a délutáni órákban történik. Mi pedig itt a napindítóban legközelebb pontosan 7 órakor jelentkezünk a legfrissebb hírekkel, addig is tartsanak velünk!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. A szerbiai köztársasági képviselőház képviselői kedden folytatják a vitát a választási törvények módosításáról. A parlament tegnap az államfő megválasztásáról szóló törvény módosításának részletes vitáját zárta le, ezt követően pedig a képviselők a választásról szóló törvényhez benyújtott módosító indítványokat tárgyalták. A teljes választási törvénycsomaghoz mintegy 160 módosító javaslat érkezett. Napirenden szerepel a köztársasági elnök választásáról, a parlamenti választásokról és a helyhatósági választásokról szóló törvények módosítása, valamint az Alkotmánybíróságról szóló jogszabály kiegészítése is. A vita kedden délelőtt 10 órától folytatódik Belgrádban. Elütöttek egy férfit a belgrádi jogi karnál. Az incidens akkor történt, amikor az intézmény előtt 16 perces néma csenddel emlékeztek az újvidéki vasútállomáson történt tragédia áldozataira. Egy Opel Astra típusú személygépkocsi sofőrje, az 1985-ös születésű MS tolatva áttörte a blokkádot, és a gyalogos átkelőhelyen elütötte egy 90 éves férfit. A belügyminisztérium hivatalos közleménye szerint a gyanúsítottat letartóztatták és minősített emberölési kísérlet büntettének alapos gyanúja miatt indult eljárás ellene. Az egyetemisták az eset miatt tiltakozó felvonulást szerveztek 18 órától a jogi kar elé. Az egybegyűltek a szerbiai rádió és televízió épülete felé indultak, és egy hivatalos beadványt is eljuttattak a csatornának, amelyben felszólították őket arra, hogy a közszolgálati média törvénynek megfelelően végezzék a munkájukat, továbbá játsszák le híradójukban az incidensről készült felvételt. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár. Szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért, a 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért jutnak, tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy 5045D típusú John Deere traktor lesz. Időjárás: Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van. Napos, mérsékelt időjárás várható a nap folyamán a friss reggelt követően. Napközben 20 és 23 Celsius fok várható, a szél gyenge marad. Az előjelzések szerint péntektől változékonyra fordul az időjárás, vasárnap pedig újabb lehűlés érkezik.
4: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Csak a legfrissebbek. Egy óra múlva is.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Kezdjék velünk a reggelt.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
3: Ébredjen velem.
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: Információmorzsák reggelire. Napindító.
4: Köszöntjük hallgatóinkat, folytatódik a napindító, már a második órában járunk, pontosan 7 óra 7 perc a pontos idő. Ma május 15-e péntek van, ez az év 135. napja, és még 230 nap van hátra az esztendőből. Továbbra is változékony, de alapvetően kellemes tavasz idő várható Szabadkán és környékén. A délutáni órákban 20-21 fok fölé, akár 23 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Ebben az órában három aktuális témával is foglalkozunk. Elsőként Magyar Kanizsára látogatunk, ahol az önkormányzat idén is jelentős összeget fordít a civil szervezetek támogatására. A 16 millió dináros keretből összesen 56 egyesület részesül támogatásra. A kulturális, a sport és közösségi szervezetektől kezdve számos más civil kezdeményezésig. A folytatásban a mezőgazdaság kerül a középpontba. Az elmúlt napok csapadéka ugyan enyhített valamelyest a szárazságon, Észak-Bácskában mintegy 10 liter eső hullott négyzetméterenként, a gazdák szerint azonban ez még mindig kevés. A termelők főként a kukorica és a napraforgó állapota miatt aggódnak, hiszen a következő hetek időjárása döntő lehet az idei termés szempontjából. Ezzel is foglalkozunk tehát hamarosan. Az óra végén pedig már arról hallhatnak majd, hogy a csapadékos időjárás milyen veszélyeket hordozhat a földeken. A nedves környezet kedvez a különféle gombás betegségek és kártevők megjelenésének, ezért a termelők most folyamatosan figyelik a növényállományokat, és igyekeznek időben megelőzni a komolyabb károkat. Maradjanak velünk, hamarosan kezdünk, most 7 óra 8 perc van.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Napindító.
4: Magyar Kanizsa község idén is jelentős összeget fordít a civil szervezetek támogatására. Az önkormányzat 16 millió dináros keretből összesen 56 egyesület munkáját segíti. A támogatott szervezetek tevékenységi köre nagyon változó. A részletekről és a civil szféra szerepéről beszélgetett Fejsztámer Róberttel, Magyar Kanizsa polgármesterével a közügyekben, Dóró Alen.
5: Milyen támogatási összegben részesültek ezek a szervezetek?
6: Nagyon változó pont az összeg kerette miatt, hiszen ezt a 16 millió dinárt egyrészt szakmai szervezetekre is bontjuk, hiszen egy 3,6 millió dináros keret csak és kizárólag a mezőgazdasági civil szervezetek számára van elkülönítve ebből a 16 millióból, és a fennmaradó több mint 12 millió dinárt pedig általános civil szervezetek kapják az 50 ezertől a 3 millió dinárig. Ez nem a szervezet nagyságától, pontosabban nem a szervezet által benyújtott programtól függ, hanem a szervezet nagyságától, hiszen a legnagyobb összegeket gyűjtő szervezetek, tehát szövetségek kapják, mind amilyen az önkéntes tűzoltó egyesületek, szövetségek községi szinten, vagy mind amilyen az általános vállalkozók egyesülete, akik éves működési költséget kapnak, tehát egész évben a civil szervezeti keretből tudják működtetni az egyesületeiket és a különböző tevékenységeiket, és természetesen vannak olyan civil szervezetek is, akik mondjuk rá egy táborda, egy fesztiválda, egy képzésre, egy összejövetelre pályáznak, és így áll össze ez a 16 milliós keret, tehát az, amikor a végleteket emeljük ki, a legkisebb meg a legnagyobb összeget, azért elmondanám, hogy a köztelévő rész inkább a legjellemzőbb, tehát egy civil szervezet nagyjából 100-150 ezer vagy 200 ezer dináros támogatást kap, természetesen vannak ennél nagyobbak is, attól függően, hogy milyen nagyságú rendezvényt, vagy milyen nagyságú eseményt akarnak szervezni.
5: Milyen feltételek mellett lehetett pályázni szervezeteknek?
6: Ez már hosszú évek óta pályázati forma Magyar Kanizsa község területén, úgyhogy valójában ez egy elektronikusan és írásban is beadott formát követel meg a civil szervezetek részéről. Igyekeztünk a lehető legegyszerűbb formát követni, de természetesen az egyik alapkövetelmény, hogy az előző évben megkapott támogatással el tudjon számolni, le tudja igazolni, hogy mire költötte a mi esetünkben most a 2025-ös évi támogatást, hiszen ezek a civil szervezetek nem idén alakultak, vagy nem új civil szervezetektől beszélünk, hanem vannak olyanok, amik már több évtizedes múltra tekintenek vissza, és ez a támogatási rendszer az önkormányzat részéről szintén hosszú évekre visszanyúlik, csak minden évben egy kicsit technikailag kellett rajta módosítani, hogy megfeleljen a megfelelő pályázati kiírásoknak, másrésztől pedig természetesen le kell kísérni az infláció és a pénzromlásnak a vonulatát, úgyhogy nagy valószínűséggel ez a 16 millió dináros keret jövőre növelésre kerül, hiszen most látszódott a pályázati beadványokból, hogy ugyanezzel a kerettel dolgoztunk tavaly is, tehát tavaly is 16 millió dinár volt, és látszódott, hogy már ez az egy éves különbség is hatalmas problémákat okoz a civil szervezetek számára, nem tudnak már ugyanabba a keretbe beleférni, mint amiben mondjuk rá egy évvel ezelőtt beleféltek.
5: A számok alapján tehát érthető, hogy óriási segítség ez a civil szervezeteknek, mégis hogyan tudjuk ezt részletesebben elmagyarázni, hogy segítség nélkül azért nehezen működnének?
6: Úgy lehet legkönnyebben szemléltetni, hogy ez valójában egy nagyon jól működő, és bízom benne, hogy a továbbiakban is nagyon jól fog működni az a partnerség, ami az önkormányzat és a civil szervezetek között van. Hiszen az egy dolog, hogy a civil szervezetek önkormányzati helyi támogatás nélkül nagyon nehezen tudnák megvalósítani a programjaikat. Másrésztől azonban, ahogy szoktam mondani, a községünk területén egy év alatt több mint 300 rendezvény van. Ez azt jelenti, hogy a civil szervezeti együttműködés és a civil szervezeti közreműködés nélkül ezeket az önkormányzat vagy az önkormányzati intézmények nem tudnák megcsinálni. Úgyhogy ezért mondtam az előbb, hogy nagyon jó az együttműködés, és ez egy nagyon jó közös együttműködés kell, hogy legyen hosszú távon, hiszen mindazt, amit a civil szervezetek önkéntes munkával, saját erőből betéve, saját energiát betéve, kicsi pénzből, vagy inkább így mondom, hogy kevesebb pénzből meg tudnak valósítani, az egy önkormányzat vagy egy intézmény számára hatalmas összegeket jelentene ugyanannak a programnak a megvalósítása. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a fajta közös lélegzés azért, hogy a közösségben jó programok legyenek, erős programok legyenek, és azokat meg lehessen csinálni, nagyon bízom benne, hogy ez hosszú távon is folytatódni fog.
5: A pénzügyi támogatás ugye egy nagyon fontos része ennek az egész dolognak, de az önkormányzat hogyan tudja még támogatni másképpen a civil szervezetek működését, munkáját?
6: Pályázaton keresztül pénzügyi támogatás az a legdirektebb módja a pályázatoknak, pontosabban a támogatásoknak, hiszen a pályázatba beleírják, hogy konkrétan mire akarják elkölteni ezeket az összegeket. De természetesen év közben vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos civil szervezetek vagy fellépnek valahol, vagy valamilyen rendezvényen kell, hogy részt vegyenek, vagy valamilyen rendezvényt szeretnének valóba elvinni, akkor természetesen sűrűn-sűrűn megtörténik az, hogy akár eszköztámogatásokkal, tehát az önkormányzat vesz meg valamilyen eszközt, felszerelést, technikai eszközt, amit utána odaad a civil szervezeteknek, vagy éppen biztosítja az utaztatásukat, kombit fizet, buszt fizet, üzemanyagköltséget fizet, ami ezeken a pályázati támogatásokon felül még érkezik a civil szervezetek számára.
5: Akkor tehát sokrétű az önkormányzat támogatása. Mennyire tölt be fontos szerepet a civil szféra az önkormányzaton belül?
6: Az önkormányzaton belül nem, de a közösség és a községen belül, mint már mondtam, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan együttműködő partner, aki ott helyben meg tudja valósítani ezeket a programokat. Tehát ezek a civil szervezetek ugyebár településhez, legtöbbjük településhez kötött, tehát akik nem szövetségi, vagyis hogy községi szintűek, hanem helyi szintűek, azok településhez kötöttek. Ők ismerik legjobban az adott településnek a paramétereit, tudják, hogy mit, hogyan kellene megcsinálni, kivel tudnak ott együttműködni, hogyan tudják befejezni úgy a programot, hogy az megvalósítható legyen, ne kerüljön nagyon sokba, és fenntartható legyen. Ez az, amit az önkormányzat elvár egyébként a civil szervezetektől, hogy olyan programokat szervezzenek, amik egyrészt a közösséget erősítik, másrészt viszont hosszú távon fenntarthatóak, tehát hogyha véletlenül kevesebb a támogatás, nem kap annyit a civil szervezet, akár az önkormányzattól, akár külső forrásokból, hogy az egy, hát hogy mondjam, 10 fellépős koncert legyen, most egy végletet mondok, ami valójában nem igaz, de hogy érthető legyen mindenki számára, hogyha oda eddig 10 mentek fellépni, de nem kapnak elég pénzt, és csak 3 fognak jövőre elmenni fellépni, akkor is a rendezvény megtartásra kerüljön, és a közösségnek számítson. Hiszen önkormányzaton belül ez a 16 millió dináros támogatás mellett megnevezett nagy rendezvények vannak direkt a költségvetésben, amikre külön pályáznak civil szervezetek, ilyenek mondjuk a falunapok, vagy a főzőversenyek, amik külön nagy rendezvények, külön költségvetési sorra szerepelnek, van belőlük majdnem 20 a költségvetésbe, és ezek arra szolgálnak, hogy biztosított legyen minden egyes településnek a községünk területén, hogy legyen egy nagy rendezvénye, legyen egy olyan rendezvénye, amit a településként, amit a helyi közösségként, amit a közösség úgy érez, hogy a legfontosabb neki, ez egyik évben se legyen veszélyeztetve, egyik évben se legyen kitéve valamilyen pályázati körülménynek, hanem valóban a költségvetésben szerepelve minden évben az az adott közösség ezt a rendezvényt meg tudja tartani.
5: Polgármester úrnak nagyon szépen köszönjük az információkat, és további sikeres munkát kívánunk.
6: Köszönöm szépen.

0: Az elmúlt napokban megérkezett a csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában mintegy 10 liter eső hullott négyzetméterenként. A gazdák szerint ez nagyon javított a helyzeten, de a földek továbbra is rendkívül szárazak, így további csapadékra lenne szükség a megfelelő fejlődéshez. A termelők főként a kukorica és a napraforgó miatt aggódnak, hiszen a következő hetek időjárása meghatározó lehet az idei termés szempontjából. A részleteknek Bús Viola járt utána.
1: Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 Celsius fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Aladics Tibor, termelő.
2: Már látszanak a problémák, tehát a szárazság okozta károk már felütötték a fejüket, kezdtek alulról felsárgulni, valamint már a kalásznál is láthatóak felülről a szárazság jelei. Abban az esetben, hogyha a növény elérte azt a kritikus pontot, hogy hiányzott neki a nedvesség, akkor ő egyszerűen védekezésre kényszerült, és a kalászból már egy bizonyos mennyiséget el is dobott, hiszen érezte, hogy nem tudja kinevelni.
1: A termelők szerint a májusi csapadék rendkívül sokat segített a kapás növények esetében, viszont csak pillanatnyilag oldotta meg a problémát. Ezek a kultúrnövények ugyanis a talaj felső rétegéből nyerik ki a nedvességet és a tápanyagokat. Kaszab Szabolcs, termelő.
3: Gyümölcsfák esetén a talajnak a felső 60-80 centije az, ami fontos, hogy át legyen ázva. Ebből tudnak gazdálkodni. A szántóföldi növénytermesztésben, zöldségtermesztésben pedig a felső 30 centi az, amit a gyökérzóna átsző, és abból élnek.
1: A növényeknek éves szinten 1000 liter csapadékra lenne szükségük, hogy megfelelő terméshozamot adjanak, viszont a gazdák már 600 liter esővel is megelégednének. A termelők szerint 2018 óta nem hullott elegendő csapadék Észak-Bácskában. Nagy György János, termelő.
4: Ahogy a vegetáció intenzívebben megindult, és már kijöttek a levelek, így május elsője után muszáj volt beindítani az öntözőrendszereket. Alapból ilyenkor tavasszal egy karbantartást szoktunk végezni, átjárni, átnézni az öntözőrendszereket, ez megtörtént, és úgy ítéltük meg, hogy nagy szárazság miatt muszáj bekapcsolva hagyni, és illetve öntözni a kultúrákat.
1: A termelők szerint a földeknek most leginkább egyenletes esőzése lenne szükségük ahhoz, hogy a kalászosok megerősödjenek, a tavaszi vetések pedig megfelelően fejlődjenek a nyári hónapokban.

0: Az elmúlt napok csapadékos időjárása egyszerre jelentett áldást és kihívást a gazdálkodók számára. Az eső noha jót tett a vetéseknek és az őszi kultúráknak, ugyanakkor kedvező feltételeket teremtett a különféle gombás betegségek és kártevők megjelenésének is. A szabadkai határban most a termelők folyamatosan figyelik a növényállományok állapotát. Arról, hogy mire kell most különösen odafigyelni a földeken, milyen veszélyeket hordoz a nedves időjárás és hogyan lehet időben megelőzni a komolyabb károkat, Barcsik Mártával, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat növényvédelmi szakmérnökével Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Akkor foglalkozzunk egy kicsit a növények állapotával.
2: Kezdjük először is ugye az őszivetésű növényekkel. Az olajrepce az a magvakat formálja, tehát a magvak lassan telítődnek, és itt már nincs semmiféle növényvédelmi teendő. Itt várjuk az esőt, ami nagyon hiányzik, és hát ez az, ami valójában a legnagyobb problémát okozza ebben a pillanatban. Ami a kalászosokat illeti, az árpákat, a buzákat, tehát az árpák az most már úgymond virágoznak nagyban, sőt, némelyik már ott el is virágzott. A későbbi hosszabb vegetációjú buzáknál ott a kalász az magában a levélben még benne van, még nem bújt ki, de ott van, hogy majd, hogy nem. Tehát a kalászosodás kezdetétől, és már vannak virágzó buzák is, amik a korai fajtáknál, úgyhogy ez is egy ilyen tarka képet mutat. A legnagyobb probléma a vízhiány, és hát arra felhívnám a gazdák figyelmét, hogy a fúzárium fertőzés elleni védelmet azt azért mindenképpen végezzék el a buzák és az árpák esetében is, de a buzánál legfőképpen, hiszen ez a gomba ellen csak is a megelőző intézkedés tud megfelelő eredményt mutatni. Amikor már megjelenik, akkor tehetetlenek vagyunk. Ez a gomba ugye virágzás folyamán okozza a fertőzést, úgyhogy a virágzás kezdetén kell elvégezni a növényvédelmi teendőket, a permetezést, és ez a permetezés tulajdonképpen, ez a növényvédelmi művelet a levélbetegségek ellen is hatékony lesz majd, tehát a leveleket is meg fogja védeni az egyéb gombás fertőzések ellen. A fúzáriumos kezeléssel egy időben nem árt, hiszen elég sok a levéltető is, és a kalászon is megjelennek ezek a tetvek, úgyhogy és szárazságban mindig nagyobb populációval számolunk minden növény esetében is, tehát a fúzáriumos gomba vegyszer mellé azért lehet egy kis inszekticidet is beletenni.
1: Említette, hogy nagy a vízhiány attól függetlenül, hogy az utóbbi időben esett csapadék, viszont az intenzitás és az eloszlás nem volt a legmegfelelőbb, és főként a mennyiség sem. Milyen most a kapások állapota a szabadkai határban?
2: Ami a kapásokat illeti, főleg kukorica, napraforgó, ez az, ami nálunk jelen van, vagy amit leginkább vetnek a gazdák. A kukorica az 3 levéltől 5-6 levélig terjedő fenofázisban van most jelenleg. Hát nagyon-nagyon száraz a föld, és a legnagyobb problémát az jelenti, hogy semmiféle tartalék vízmennyiség a mélyebb talajrétegekben nincsen, és erről már beszéltünk a tél folyamán is, hogy igaz, hogy volt hó, igaz, hogy a tél folyamán egy kicsivel több csapadék, nedvesség volt, mint az elmúlt években, de ez még nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy pótolja az elmúlt néhány évnek a hiányát. Úgyhogy ha nem lesz csapadék, akkor sajnos meg fogják sérülni a növények ezt a hiányt. Az elmúlt néhány év ugye nagyon nagy nyári forróságokat hozott nekünk, szeles idő volt, tehát kiszárította szó szerint a növényeket. Nem volt a talajban elég nedvesség, hogy ezt a vízhiányt pótolni tudják a növények, ha nem lesz eső, ugyanez vár ránk, tehát nem tudom, hogy mit mondjak, hogy ezt hogy lehetne megoldani, locsoló rendszerek, és hogy valóban, hogy ez megoldást jelentene, hiszen ezek a nyári nagyon nagy forróságok sem, tehát nem tudom, hogy mit mondjak, hogy ezt hogy lehetne megoldani, locsoló rendszerek, és hogy valóban, hogy ez megoldást jelentene, hiszen ezek a nyári nagyon nagy forróságok sem használnak, tehát ezt nem mondja meg a locsoló rendszer se valójában.

0: a siker szemszögéből, ugye, hiszen sokszor nem napok, hanem órák is számítanak, főleg a gyümölcsészeti permetezéseket illetően, hiszen a gombás fertőzések azok nem ismerik az órát, ők, ha kedvezőek a feltételek, akkor elég gyorsan meg tudják fertőzni a növényt, de alapjában véve, tehát a legrosszabb permetezési időpont választás az, amikor az ember fejből permetezik, amikor szokásból, amikor naptár szerint, vagy csak azért, mert látta, hogy a szomszéd is csinálja, hogy nem megy ki, nem győződik meg a permetezésnek a szükségességéről a gazda. Itt adódik talán a legnagyobb probléma, és hát a vegyszerválasztás. Sajnos nálunk még a pénz az nagyon nagy úr, és sok esetben az diktálja, hogy milyen vegyszert fog választani a gazda. Tehát nem mindig a megfelelő vegyszert válasszák. Ez a tapasztalatom sajnos.
1: Beszélgetésünk végén foglalkozunk egy kicsit a gyümölcsösökkel. Milyen most a gyümölcsösök állapota az alma termésűek, vagy pedig a csonthéjasoknál? Lesz-e idén barack? Ez egy örökös kérdés, hiszen legutóbb, ha jól emlékszem rá, igazán jó termése barasznak valamikor 7 évvel ezelőtt, tehát 2019-ben volt.
0: Na most barasztermés az 2 évvel ezelőtt is elég jó volt, de azért lesz az idén is barack. Tavaly kimaradt, a sárga barackról beszélünk, a kajsziról. Tehát lesz kajszi termés az idén, nem lesz egy csúcs hozam, de azért lesz, hiszen ez a tavaszi hideg időjárás azért csak kihatással volt a megkötött terméseknek a mennyiségére is. Tehát a többi csonthéjasnál is azért, tehát az idén azért lesz cseresznye és megy is, tehát minden lesz, csak nem lesz egy csúcs hozam, hiszen azért hideg volt a tavasz elején. Ami itt fontos a csonthéjasoknál, ugye az a, most már a termésnek magának a védelme is, hiszen most már vannak zöld termések, és a levéllyukacsosodás elleni fertőzések, ugyanúgy itt vannak a kártevők is, ugye a cseresznye légy megjelent, tehát ő ellenei a cseresznyészeknél védekezni kell. Akkor a levéltetvek, azok folyamatosan jelen vannak a gyümölcsösökben, tehát ellenük is védekezni kell. Ami az almásokat illeti, az almamoly elleni védelem nagyon fontos ebben az időszakban. A lisztharmat és a varasodás elleni védelem is fontos. Tehát ezek a legfontosabb dolgok, és mint mondtam, az almásoknál is ugye a levéltetvek azok folyamatosan, tehát egyfolytában jelen vannak mindenütt, tehát ellenük azért védekezni kell.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és megosztotta ezeket a hasznos információkat a hallgatókkal és elsősorban a termelőkkel.
0: Köszönöm szépen.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Reklámot hallottak.

7 óra 48 perc a pontos idő, és ennyi fért a napindító második órájába. Közlekedési rendellenességekről egyelőre nem érkezett jelzés szerkesztőségünkbe, de ha önök balesetet, rendőri ellenőrzést vagy bármilyen fennakadást tapasztalnak az utakon, jelezzék nekünk a 066 36 36 33-as telefonszámon, vagy osszák meg a közlekedési információkat gyűjtő csoportokban. A határátkelők közül jelenleg Magyarország irányába a Horgos-Röszke autópálya átkelőnél a leghosszabb a várakozás, ott körülbelül 45 percet kell várni. A Horgos 2 közúti átkelőnél mintegy 23 perces a várakozási idő, a többi átkelőnél egyelőre nincs számottevő torlódás Magyarország irányába. Visszafelé Magyarországról Szerbiába a Horgos-Röszke autópálya átkelőnél jelenleg 15 percet kell várni, a többi határátkelőnél pedig folyamatos a forgalom, nem kell számottevő várakozásra számítani. Tisztelt hallgatóink, hamarosan folytatjuk a napindítót, 7:49 a pontos idő, hamarosan, pontosan 8 órakor hírekkel jelentkezünk.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermekét, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb csaknem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. A Szabadkai Városi Képviselőtestület 15. rendes ülésén két fő napi rendi pontot vitattak meg, mindkettőt elfogadták. Az első egy új telekrendezési program volt, amelynek jóváhagyása több fejlesztés megvalósítását is lehetővé teszi, köztük palicsi turisztikai beruházásokat és különböző közműfejlesztéseket. A második napi rendi pont az óvodahálózatot érintette, ezen belül kiemelten foglalkoztak a tavankúti Angyeli Csuvári, azaz Őrangyalok óvoda ügyével. Az intézmény épülete elkészült, azonban korábban nem tudta megkezdeni működését, engedélyezési és szervezési problémák miatt. A heves vitában szóba került a nyelvi feltételek kérdése, valamint a pedagógus hiány is. Az óvoda végül hivatalosan is megnyílhat. Hét lopás ügyét derítették fel a szabadkai rendőrök, és őrizetbe vettek egy 1985-ös születésű, palánkai illetőségű férfit. A gyanú szerint a férfi tavaly augusztus és idén május eleje között több szabadkai üzletből nagy mennyiségű élelmiszert és édességet lopott el. Az okozott kár értéke meghaladja 130 ezer dinárt. A gyanúsított ellen lopás miatt indult eljárás. A rendőrség büntető feljelentéssel együtt átadta őt a szabadkai alapfokú ügyészségnek. 30 napos letartóztatást rendeltek el számára. Elnyerte a kiváló színészi játékért járó külön díjat a Szabadkai Gyermekszínház Strand című előadása Góbi Rita rendezésében a 16. Zajcsári Gyermekszínházi Fesztiválon. Az eseményt május 7-e és 12-e között rendezték meg a Zajcsári Művelődési Központban. A díjat Horváth Blanka és kőműves Csaba Bence vehette át kiemelkedő alakításukért. A szöveg nélküli Strand című darab mozgással, zenével és játékkal idézi meg a nyár, a képzelet és az összetartozás világát. Az előadás dramaturgia Anna Zsigó, zeneszerzője ifjabb Kucsera Géza, szereplői pedig Horváth Blanka és kőműves Csaba Bence. Sport. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén csütörtökön Nizsben. A magyarok csak kétszer 8-7-nél és 9-8-nál vezettek, és a második félidőben már 7 gólos hátrányban is voltak. Imre Bence 7, Fazekas Gergő 5 góllal, Palasics Kristóf 5, Bartuc László 1 védéssel zárt. A hazaiaknál Dejan Miloszavljevnek 11 védése volt. A visszavágót vasárnap 17:30-tól rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári németországi világbajnokságra. Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 13 fok van. Ma változóan felhős idő várható, délelőtt napsütéses időszakokkal. Csapadék még nem valószínű, azonban délután és este helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal és zivatarokkal. A déli, délkeleti szél időnként felerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-24 fok között alakul.
6: Egy óra múlva is.
1: Csak a legfrissebbek.
6: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024-551-045.
9: Reklámot hallottak.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
0: Hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: 8 óra 10 perc van, köszöntjük hallgatóinkat, folytatódik a napindító, már a harmadik órában járunk. Ebben az órában a szabadidő sporté és az egészséges életmódé lesz a főszerep. Az elmúlt években Vajdaságban is egyre népszerűbbek a futóversenyek és a közösségi sportesemények, hamarosan pedig Zenta is felkerül a futóversenyek térképére. Május 31-én ugyanis első alkalommal rendezik meg a zentai félmaratont. Arról, honnan indult az ötlet, milyen útvonalon zajlik majd a verseny, és milyen célokat tűztek ki maguk elé a szervezők, Nagy Gellért Bélával, az esemény ötletgazdájával beszélgetünk hamarosan. Az óra második felében pedig érkeznek a megszokott rovatok, elmondjuk a friss devizaárfolyamokat, jön a lapszemle, majd az óra végén a mai gyászjelentéseket is meghallgathatják. Maradjanak velünk, hamarosan jövünk a részletekkel.

0: Az elmúlt években Vajdaságban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a szabadidős sportesemények, és hamarosan Zenta is felkerül a futóversenyek térképére. Május 31-én ugyanis első alkalommal rendezik meg a zentai félmaratont. Honnan indult az ötlet, milyen lesz a verseny útvonala, és milyen célokat tűzte ki a szervezők az első rendezvény elé? Erről beszélgetünk Nagy Gellért Bélával, az esemény ötletgazdájával. Köszöntöm a műsorban, hallóhalljuk egymást?
1: Tiszteltem, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Tehát akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogyan született meg az ötlet, és mi volt a legfőbb cél a rendezvény megszervezésével?
1: Hát az ötlet az még valójában 2019-re ugrik vissza, ugyanis akkor én már egy ideje benne voltam a futás világában, jártam az utcai versenyeket, úgy az atlétikai versenyeket, és adott egy nagyon szép város, ahol ezt ki lehetne vitelezni. De akkor inkább még jobban a saját karrieremre fókuszáltam, ezért hagytam még ezt a dolgot beérni, hogy egyáltalán a kapcsolatok is kialakuljon. Egészen pontosan 2025-ig, amikor ugye megvolt már a fejemben egy teljes kép, egy útvonal, egy terv, egy stb. És akkor kerestem meg azokat a megfelelő személyeket, akikkel jelenleg már nagyban szervezünk, illetve már nem sokára oda is érünk a dátumhoz.
0: Tehát akkor kialakult a terv. Erről mit kell tudni? Pontosan a távokra gondolok, hogy honnan, hova és mekkora útvonalon, hány kilométeren, mit látnak majd a futók futás közben?
1: A távok ugye 5, 10 és 21 kilométer, azaz félmaraton. A táv, mindegyik táv a város központjából indul. Egyidejűleg 11 órakor van a start. Első körben mindenki ugyanazon az útvonalon halad át, ugye egy kör 5 kilométer tesz ki, tehát azt jelenti, hogy az 5 kilométeres futók az első körben be is fejezik a versenyt, a 10 kilométeresek ugyanazon az útvonalon haladnak még egy kört. A félmaratonosok viszont egy nagyon pici eltérővel 3 körrel egészítik még ki, tehát így 4 körrel lesz a félmaraton, 4 körös lesz a félmaraton. Mindenkinek, tehát ugyanoda jövünk vissza, tehát az ugye körös verseny, és ahol a start, ott van a cél is.
0: De ez így a belvárosban, és akkor ott ilyen szebb
1: teljesen
0: utcákat?
1: Teljesen a belvárosban történik, illetve a verseny ugye befejezés előtt a gyönyörű Tiszaparton futnak végig, a Tisza mellett a sétányon. Itt a Napóra, a zentai emlékmű, szóval minden ilyen látványos helyen átmennek, ami ugye maga a Zenta. Illetve a hidat is ugye tudják látni, vagy ugye a városházat, ugye, ahova visszaérkeznek.
0: Ez akkor a zentaiaknak is hangulatos, de a vendégfutóknak is hangulatos lesz, hiszen akkor futás közben egy kis városnézés is alkalmuk adódik, egy kis városnézésre. Egyébként itt említette, hogy lesz egy 5 kilométeres, egy 10 kilométeres, illetve egy 21 kilométeres táv is. Így ebből feltételezem, hogy profi futókat is, illetve amatőr futókat is várnak. Így van?
1: Igen, várunk, és már látom is a jelentkezéseket, hogy jönnek komolyabb atléták is, főként inkább Szerbiából, de látom, hogy Boszniából is jönnek már, illetve angoloktól is van egy-két nevezésünk, és még Írországból is egy, illetve ne felejtsük el, hogy Magyarországról is vannak már szép számban jelentkezőink, ugyanis a versenyünk két nyelven történik, tehát magyar és szerb nyelven.
0: És akkor az érdeklődésre visszatérve, ezekről a számokról mit tudunk eddig mondani? Itt említetted, hogy külföldről is érkeztek már jelentkezők, egészen messzi országokból is. 10-20 számokról beszélünk, vagy már a 100 környékét is elértük, vagy esetleg még több?
1: A futók mennyisége jelenleg, aki már biztosan starthoz áll, az 300-ra mondanám most jelenleg.
0: Hát ez nagyon nem kevés, ez nagyon szép szám, tehát akkor ez, hogy is mondjam, kellően meg lett hirdetve, és számos helyről jelentkeztek, hogyha több
1: nagyon,
0: mint 300.
1: Nagyon-nagyon örülünk ennek a számnak, viszont maga a jelentkezéseket, ugye, amit ugye látunk a Trükáres oldalán, ott már majdnem 450-en bejelentkeztek. Én bízom benne, hogy mindenki véglegesíti a nevezését, és akkor minél többen, tehát még többen, arra még van ugye egy kis idő, És hát én nagyon örülnék, hogyha még a 300-at is meghaladná. Ez így számunkra első alkalommal szerveződik meg egy ilyen félmaraton Zentán, hát ez valami hatalmas úrás számunkra, és nagyon is boldogok vagyunk.
0: És ha már ekkora számokról beszélünk, már 300-at ugye meghaladta a jelentkezők száma, de már 450-en jelezték azt, hogy részt vennének a versenyen. Felső határ nincsen? Tehát mekkorák a kapacitások?
1: Hát valójában 1000-re korlátoztuk a versenyt, amivel most így első évre el tudnánk, amit így első évre ki tudnánk hozni. Ha nem idén, bízunk benne, hogy jövőre elérjük ezt a számot.
0: Hát, hogyha minden ható is úgy akarja, akkor biztosan, főleg, hogyha első évben már ekkora számmal indultak. Hol tart egyébként a szervezés folyamata? Milyen kihívásokkal kell szembenézni így a szervezés terén?
1: Jelenleg most már minden a helyére kerül, nagyon, nagyon erős időszak áll mögöttünk. Itt már nagyon gyönyörű befutóérmek készek, akkor a maga az arculat megtervezés, tehát a csippes startszámoknak a megtervezése nagyon profin működött. Itt már csak inkább annak a versenynek, a napjának a lemenetelét kell átbeszélnünk. A legfontosabb dolgok már készen vannak, csak ki kell, hogy vitelezzük.
0: Tehát akkor minden kész a belváros lezárásával kapcsolatosan, rendőrségi kíséret, meg aktivistáknak vagy önkénteseknek.
1: Igen, önkéntesek, mentőszolgálat lesz kint, technikusok lesznek kint, Vöröskörözt áll mögénk, a tűzoltóság segít nekünk, szóval én azt látom az utóbbi pár hónapban, hogy nagyon-nagyon fellendült Zentába a szempontból, ez nagyon boldoggá tesz engem. Minket, ugye említeném még a másik két főszervező kollégámat, Nagy Zsoltot és Antal Zoltánt. Mindenkinek megvan a saját dolga, hogy mit csinál a versenyszervezésen belül. Nagyon boldogok vagyunk, mert amikor kimegyünk a sétányra, akár a töltés, vagy a városban, nagyon sokan érdeklődnek, nagyon sokan segítségüket nyújtanak, illetve nagyon sokan futnak. Szóval tényleg nagyon, tehát a pozitív visszajelzésű az esemény.
0: Most nézem a dátumot, 31-éről beszélünk, ez egy vasárnapi nap, és feltételezem, hogy ezek a futók, akik majd beneveznek, nem csupán egyedül érkeznek, hanem esetleg kísérővel, férjel, feleséggel, adja Isten gyerekekkel, családdal. Lesznek kísérőprogramok, családi vagy gyermekprogramok esetleg?
1: Igen, mi nagyon szerettük volna, hogy ez egy nem csak külön, tehát hogy igen a futás, de hogy így egy kicsikét családcentrikusabb verseny legyen. Egy teljesen ingyenes offline zónát rendezünk a parkban, ahol 8-10 fajta játékkal szélesebb korosztályú gyermekek tudnak játszani. Ugye említettem, ez is teljesen ingyenes. És itt is kétnyelvi animátor torok gondoskodnak arról, hogy ugye zökkenőmentesen történjenek a dolgok, illetve a fő futam előtt gyerek futamot rendezünk, ahol a gyermekek szintén korosztályokra lesznek bontva, és egy jelképes távat futnak le. A picik egy kicsit kisebb kört, a nagyobbak egy picit nagyobb kört, ez egy ilyen tiszteletkör maga, tehát nem versenyként hirdettük, nem is úgy van. Hát inkább ez egy ilyen tiszteletkör. Itt szponzorok donációit, ezt most nem szeretnének, mert szponzorok donációit fogják kapni a gyermekek, illetve mindenféleképpen egy köszönő levelet a részvételért, szóval, hogy lesz egy gyerekfutam is, és egy offline zóna is olyan családoknak, akik esetleg csak kijönnek megnézni a versenyt, hogy tudják ők is élvezni ezt a napot.
0: Egy ekkora volumenű rendezvény, amely itt kezd kibontakozni, hiszen egész magas számokról beszélgettünk, hogy mit jelent egy ekkora rendezvény Zenta idegenforgalma és közösségi élete szempontjából?
1: Én bízom benne azt, hogy ezzel az eseménnyel nagyon-nagyon sok ember megismeri Zentát. Zenta egy szép város, Zentát ezzel az eseménnyel még jobban fel tudjuk lendíteni. Mivel ugye elég most így első évben is már több országból van jelentkező, én bízom benne, hogy a következő években még több, még szélesebb körű lesz a nevezők száma, ami az országokat illeti. Hát ez egy hatalmas előrehaladás lenne
0: szerintem. Itt a beszélgetés folyamán említette, hogy remélhetőleg jövőre még többen lesznek. Ez azt jelenti, hogy akkor szeretnének hagyományt teremteni, és jövőre mindenképpen megszervezni a másodikat?
1: Mindenképpen hagyományt szeretnénk, ami minél szebb, tehát ahogy az idő előre haladtával egyre nagyobb, és minél jobban apró kis elmaradott részecskéket még szebbé tenni. Tehát mindenképpen.
0: Azok a hallgatók, akik így hallgatták ezt a beszélgetést, és felkeltette az érdeklődésüket, azoknak mondjuk el végül, hogy meddig és miként lehet jelentkezni, illetve mikor és hova várják majd a futókat, szurkolókat és az érdeklődőket.
1: Jelentkezni május 22-éig lehet a trka.rs oldalán. Itt kitöltik a személyes adataikat, illetve megadják a pólóméreteiket, illetve a verseny napjára is maradnak minden számban korlátozott mennyiségű rajtszámok.
0: Sok sikert kívánok önöknek a szervezéshez, illetve a lebonyolításhoz is. Köszönöm a beszélgetést Nagy Gellért Bélának, az első zentai filmmaraton ötletgazdájának. Köszönjük szépen, hogy bekapcsolódott hozzánk a műsorba, és hogy válaszolt a kérdéseinkre.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 8 óra 28 perc a pontos idő, jöjjenek az árfolyaminformációk. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama szerint tehát 1 euró középértéke 117 dinár 39 para. Egy amerikai dollár középértéke 100 dinár 79 para, a svájci frank mai árfolyama 128 dinár 25 para, az angol font mai állása pedig 134 dinár 62 para. Végül elmondjuk azt is, hogy 100 forint középértéke a mai napon 32 dinár 61 para. Tisztelt hallgatóink, a Szerb Nemzeti Bank mai hivatalos deviza árfolyamát hallották.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
9: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
10: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
0: Napindító.
2: 8 óra 39 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, a stúdióba megérkezett a mai Magyar Szó, nézzük, mit írnak ma, kezdődjék a lapszemle. Új silókat építenek, írják a címoldalon a vezércikben, jelentősen megnő a zentai Zsitopromet vállalat tárolási lehetősége. Ezt alcímként emelik ki, de hogy miről van szó konkrétan, hát arról, hogy nagy erőkkel építik a zentai Zsitopromet malom két új silóját a búza átvevőhely mellett. A két új siló cellával összesen 14 ezer tonnával növekszik a jelenlegi 65 ezer tonnás tároló kapacitás. A tervek szerint legkésőbb július végére elkészülnek az új építmények. Erről írnak tehát a címoldalon, melynek részleteit egyébként megtalálják az újság belsejében is, mégpedig a 11. oldalon. Szintén címoldalra kiemelt információ, melynek címe Csúcsmodern gépek, innovációk és óriás bika. Ezt annak kapcsán írják, hogy holnap nyitja meg kapuit Újvidéken a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállítás. Mint írják, nagy érdeklődés övezi az idei mezőgazdasági kiállítást, amely hivatalosan ma este, a látogatók előtt pedig holnap reggel 9 órakor nyitja meg kapuit. Az idén is mintegy 1200 kiállító mutatkozik be 40 országból, a színvonal és a kiváló hangulat garantált. Ez hangzott el tegnap az Újvidéken megtartott sajtótájékoztatón. Arról is írnak még a mai Magyar Szóban, hogy Donald Trump Kínába látogatott. Ennek címe, kijelölték az új irányt. Ennek részletei a 7. oldalon olvashatóak. És arról is ír a mai újság, hogy nem kell újabb járványtól tartani. Ugye a hantavírus részleteiről írnak, mégpedig az újság 4. oldalán. És felteszik egy címben azt a kérdést is, hogy tó-e a Palicsi tó? Ezt annak kapcsán emelik ki, hogy tegnap tartotta a 15. rendesülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület. Vajon mire utalt a szerző, és miért emelték ki ezt címnek, megtudhatják, hogyha az újság 9. oldalára lapoznak. Rendbontás a döntéshozatalban, ez is egy érdekes cím, nézzük, mit írnak alatta. Az Újvidéki Képviselőtestület szerdai ülésének kezdetén még rendben zajlott a munka, ám egy pillanatban a politikai ellenzék egyik képviselője illetlen módon rátámadt a polgármesterre. Az incidens elmérgesedés.

és a dulakodás elharapódzását a teremben tartózkodó biztonsági szolgálat tagjai akadályozták meg, ezt követően pedig a képviselőtestület elnök asszonya félbeszakította az ülés menetét. Hát ez is valószínűleg egy érdekes írás lehet, részletek a 10. oldalon, érdemes ellapozni odáig. És ha már lapozgatunk a mai Magyar Szóban, akkor kiderül, hogy ebben van egy melléklet is, mégpedig a gyógykalauz melléklet, amelyet szintén ajánlok figyelmükbe. Kiemelnek itt is egy érdekességet, mégpedig azt, hogy hogyan neveljünk jó testvéreket. Figyelemfelkeltő kérdés ez. Érdemes ezt is valószínűleg elolvasni, én biztosan elfogom. Ajánlom mindenki figyelmébe, csak úgy, mint a mai Magyar Szót, amelyet érdemes megvásárolni. Sőt, esetleg elgondolkodhatnak az előfizetés lehetőségén, hiszen hogyha előfizetnek, házhoz hozzák az újságot.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, május 15-én. 72 esztendős korában meghalt Mirko Mikovics, szabadkai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Rókusi temetőkápolnájából. 57 éves korában elhunyt Branka Dóló, Szabadka, Húsvét Lajos utcai lakos. Temetése ma 15 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, melynek címe Szabadka, Karagyorgyi út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960980-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960980. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL Group számára a NIS ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcs találkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá Gazprom Neft vállalattal a NIS 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAC által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. A szerbiai köztársasági képviselőház képviselői kedden folytatják a vitát a választási törvények módosításáról. A parlament tegnap az államfő megválasztásáról szóló törvény módosításának részletes vitáját zárta le. Ezt követően pedig a képviselők a választásról szóló törvényhez benyújtott módosító indítványokat tárgyalták. A teljes választási törvénycsomaghoz mintegy 160 módosító javaslat érkezett. Napirenden szerepel a köztársasági elnök választásáról, a parlamenti választásokról és a helyhatósági választásokról szóló törvények módosítása, valamint az alkotmánybíróságról szóló jogszabály kiegészítése is. A vita kedden délelőtt 10 órától folytatódik Belgrádban. Elütöttek egy férfit a belgrádi jogi karnál. Az incidens akkor történt, amikor az intézmény előtt 16 perces néma csenddel emlékeztek az újvidéki vasútállomáson történt tragédiára. Az 1985-ös születésű férfi tolatva áttörte a blokkádot, és a gyalogos átkelőhelyen elütött egy 90 éves férfit. A belügyminisztérium hivatalos közleménye szerint a gyanúsítottat letartóztatták, és minősített emberölési kísérlet büntettének alapos gyanúja miatt indult eljárás ellene. Az egyetemisták az eset miatt tiltakozó felvonulást szerveztek 18 órától a jogi kar elé. Az egybegyűltek a szerbiai rádió és televízió épülete felé indultak, és egy hivatalos beadványt is eljuttattak a csatornának, amelyben felszólították őket arra, hogy a közszolgálati médiatörvénynek megfelelően végezzék a munkájukat, továbbá játsszák le híradójukban az incidensről készült felvételt is. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Az ünnepélyes megnyitó ma 19 órakor lesz. Május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár. Szervezett, csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy 5045D típusú John Deere traktor lesz. Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van. Ma változóan felhős idő várható, délelőtt napsütéses időszakokkal, csapadék még nem valószínű, azonban délután és este helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal és zivatarokkal. A déli, délkeleti szél időnként felerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között alakul majd.
4: Hírműsorok óránként.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik. Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
9: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Köszöntjük hallgatóinkat, folytatódik a napindító. Elérkeztünk a mai műsor negyedik, egyben utolsó órájához, a pontos idő 9 óra 11 perc. Ma május 15-e péntek van, a mai nap egy fontos nemzetközi kezdeményezéshez is kapcsolódik, a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük. Az ENSZ ugyanis 1994-ben nyilvánította május 15-ét a Család Világnapjává, hogy felhívja a figyelmet a család szerepére, amely továbbra is a társadalom egyik legfontosabb alapközössége. És akkor térjünk át a jelenlegi témánkra, mert ebben az órában is számos érdekes és fontos témával jelentkezünk, kezdjük az elsővel. Ugye arról van szó, hogy aktuális gazdasági és energetikai témával foglalkozunk. A héten a szerb energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, ugyanakkor Belgrád továbbra sem elégedett a felvetett megoldásokkal. Ma pedig Aténban Dubravka Djedovics Handanović arról nyilatkozott, hogy Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL Group számára a NISZ kapcsán. A témáról itt a stúdióban már köszönhetem is Barát Gábor Gergely elemzőt. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
3: Jó reggelt kívánok.
2: És akkor kezdjünk bele a téma feldolgozásába. Ugye az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. Mit jelent az, hogy Szerbia most saját hivatalos ajánlatot tesz a MOL-nak, mert hogy eddig a MOL tett ajánlatot a NISZ-re?
3: Ugye itt zajlanak a tárgyalások, tehát ugye itt vannak határidők is, május 22-et, tehát jövő péntek, ami a határidő, hiszen ugye folyamatosan hosszabbítják meg ezeket a határidőket az amerikai, pontosan az amerikai pénzügyminiszternek a hivatala, ugye az OFAC, és ugye lényegében nem szabad kicsúszni ebből az időből, hiszen általában két havonta hosszabbítják meg azt az átmeneti idő ideiglenes licencet, amivel a NISZ tud működni, azaz ugye a pancsovai olajfinomító, és ugye itt a megállapodás pontosabban az ajánlattétel körül, hát főleg két pont van az, ami hát nem egy problémás, hanem ugye Szerbia számára kiemelten fontos. Az egyik, hogy növelni szeretné Szerbia részesedést a NISZ-ben. Jelenleg olyan 26% körül van a részesedés, 26 egész valamennyi, és ezt 5%-kal szeretné növelni, ami ugye azért lenne fontos, mert akkor nagyobb lenne a részesedés a NISZ részvényeiben, és ugye a működés politikában, illetve az energia biztonság szempontjából, és ugye nagyobb lenne a beleszólási joga a szerb államnak. De ami szerintem a legfontosabb kérdés az a pancsovi olajfinomító kérdése. Ugye Szerbia számára az húsba vágó, illetve az ország energiabiztonsága szempontjából, hogy tartósan működjön az olajfinomító, és nem csak, hogy működjön, hanem azt a mennyiségű kőolajat finomítsa fel, dolgozza fel, és azt a mennyiségű üzemanyagot, tehát benzint, illetve dízelt állítsa a naponta, ami ahhoz szükséges, hogy az országban legyen elegendő üzemanyag a benzinkutakon, hiszen nagyjából ha nem tévedek, akkor 80%-át a benzinkutatnak a pancsovai olajfinomító látja el. És ugye ez az a két vörös vonal, amit ugye Szerbia nem tud átlépni. Szerintem valószínűleg ezek körül megy a 20 megerez meg a MOL-lal, hiszen ugye a MOL-nak jelenleg van két olajfinomítója, működő olajfinomítója, az egyik 100 Halombaton, a másik pedig Pozsonyban, ugye Szlovákiában, hiszen a Slovnaft is a MOL tulajdonában áll, ahogy az INA, tehát a horvát olajtársaság. Ebből kifolyólag, hogy most a MOL-nak mik az elképzelései, ugye a pancsovai olajfinomítóvára, most erre konkrét választ nem tudok adni, ugye ők azt azért a tárgyalások alatt azt megtudtuk, hogy ők nem akarják bezárni, most nem szeretnék bezárni, de hát ugye valószínűleg Szerbiának ettől sokkal komolyabb garanciákra van szüksége, és ugye ezek a garanciák arra abból indulnak ki, hogy akkor ugye működjön hosszú távon, és megfelelő mennyiségű kőolaj legyen feldolgozva, hiszen ugye szükséges az energiabiztonság miatt, és szerintem ez az a két pont, ami körül most jelenleg folyik a tárgyalás. Hát remélhetőleg, hogy a következő egy hétben sikerül dőlőre jutni, hiszen minél jó lenne, hogyha az ügynek a végére pontot tennénk, hiszen ugye a szankciók az miatt lettek bevezetve a MOL-nak, még tavaly januárban az Egyesült Államok részéről, nem a MOL, bocsánat, a NISZ-nek, ugye az Egyesült Államok részéről, hogy a többségű tulajdonos az orosz, a Gazprom, illetve a Gazprom nyert, és ebből kifolyólag ugye ezt kell megoldani, hogy ez a szankció teljes mértékben lezáruljon, hiszen ez a szankciót láttuk, hogy életbe léptek, és úgy jelent az, amikor 3 hónapig nem működött az olajfinomító.
2: Viszont ezért... ketyeg az óra, mert hogy május 22-én, azaz egy hét múlva lejár a határidő. Van arra reális esély, hogy itt valami probléma lesz az üzemanyag ellátás viszonylatában?
3: Hát láttuk azt, hogy ugye októberben bevezették a szankciókat, és november elején leállt a finomító, Pancsován, és majd csak januárban tudták újraindítani, hogy nagyjából 2 hónapig abszolút nem működött a finomító, és több mint három hónapig nem érkezett kőolaj az Adria vezetéken, tehát ugye a Janafon, Horvátország irányából, hiszen a szankciók erre vonatkoznak, tehát ugye a kőolaj beszerzésre. Láttuk, hogy akkor nem volt semmiféle probléma. Tehát ugye voltak itt nagyon drámai előrejelzés, hogy mi fog lenni Szerbiában, hát azt a 2-3 hónapot probléma nélkül az ország átvész. Így igaz, elegendő üzemanyag, hiszen az országnak volt elegendő stratégiai tartaléka, meg azért más a helyzet. Tehát most már 2026-ot írunk, meg 25-öt írtunk, tehát nem csak egy töltőállomás tulajdonos van, tehát nem csak a NISZ, hanem van több más olyan cég, amelyik jelen van Szerbiában, mint akár a MOL, vagy az OMV, vagy a Lukoil és egyéb más vállalatok, akik úgy szintén biztosították a saját benzinkutaikon az üzemanyagot, és hát lehet szárazföldön, illetve vízen is, akár a Dunán, vagy közúton is biztosítani feldolgozott kőolajat, tehát ugye kőolaj származékokat. Tehát én ilyen értelemben nem látnám azt, hogy mondjuk, ha valamilyen fennakadás lenne komolyabb a tárgyalásokon, esetleg üzemanyag ellátási gondok lenni meg, hiszen még egyszerűen van elegendő stratégiai tartalék az országnak, illetve be lehet szerezni más úton is, de mindenféleképpen az ország energiabiztonsága szempontjából az elsődleges, az a prioritás, hogy a pancsovai kőolaj finomító működjön, meg azért mondjuk most annyiban változott azért a helyzet az energia piacon, hogy ugye még tavaly ősszel a Közel-Keleten mondjuk úgy, hogy béke volt, most tudjuk, hogy azért február 28-a óta konfliktus van Irán, illetve az Egyesült Államok között, és hogy a hormuzi szoros is le van zárva, tehát mondjuk most nem biztos, hogy jó lenne, hogyha a NISZ leállna, de mindenféleképpen abban az esetőségben szerintem azért a gondok nem lesznek, hiszen az ország erre fel van készülve.
2: Viszont itt említetted a diversifikációt, ami ugye azt jelenti, hogy több helyről vásárolta az ország az olajat, de a legtöbb részt az Oroszországból érkezett, a nyers kőolajra gondolok. Egyébként most így ennek kapcsán visszakérdezek, hogy ugye az orosz fél kiszállása mennyire változtatná meg a régió energiabiztonságát?
3: Hát ugye kőolaj tekintetében Szerbia már az orosz-ukrán háború után levált az orosz kőolajról, tehát a Janafon keresztül már nem bírt orosz kőolajat szerezni, hanem máshonnan szerzett be kőolajat, tehát az a kőolaj, ami érkezik a Janaf kőolajvezetéken, az mediterrán térségéből érkezik, főleg mondjuk Irakból érkezett az olaj, meg más térségből. Tehát ugye ez ilyen értelemben ez nem okozott problémát, meg lehetett oldani. A maga a térség is ugye kérdés, hogy melyik ország honnan szerzi be, például ugye Magyarország továbbra is ugye orosz kőolajat főleg, ugye a Barátság kőolaj vezetéken, ugye illetve ugye őnekik is van, a Magyarországnak is van hozzáférés az Adria kőolaj vezetékhez, és ezen keresztül más kőolajat is tud beszerezni, de ugye a kőolaj, tehát itt az oroszok kiszállása, ez a tulajdonosi összetételből, ez abban fog változást hozni, hogy abban az esetben, hogyha a NISZ megveszi a Gazpromtól, vagy a Gazprom nyelvtől a tulajdonosi, többségi tulajdonosi részt, akkor kiválik, nem lesz orosz, abszolút orosz tulajdonosa a tulajdonosi hálózat, a tulajdonosi összetételben, és attól kezdve nincsenek szankciók. És ha nincsenek szankciók, akkor már nem kell attól idegeskedni, hogy kap-e a NISZ licencet arra, hogy működjön, illetve attól kezdve láthatjuk, hogy most már tavaly október óta például nem lehet bankkártyával fizetni, ugye a NISZ töltőállomás nem csak készpénzzel, hiszen a szankciók ezt is érintik. Tehát ugye a szankciók továbbra is életben vannak, csak annyi, hogy van egy átmeneti engedély ahhoz, hogy tudjon beszerezni kőolajat, és tud működni a pancsolai finomító. Tehát itt ebben az esetben az orosz kőolaj nem kérdés, hiszen az orosz kőolaj már régóta a NISZ nem szerez be, hanem máshonnan szerzi be, más forrásokból. Itt a kérdés az, hogy a tulajdonosi összetételből ki fog kerülni hamarosan, remélhetőleg most már az orosz fél, és akkor ezzel véget vettünk ennek a kérdésnek.
2: És milyen kompromisszum született végül, amely minden fél számára elfogadható lenne így a Szerbiának is, a MOL-nak is, illetve az orosz tulajdonnak?
3: Hát, hogy az orosz tulajdonos, szerintem a legfontosabb az összeg, tehát hogy az ajánlat, amit ők kapnak, akkor a számukra megfeleljen. Itt én szerintem az oroszoknak ez a legfontosabb, hiszen ők most már rákényszerítenek arra, hogy eladják a NISZ-t, tehát itt most már ilyen értelemben ők szerintem most már anyagi szempontból szeretnének leegyszerűsítve, szeretnek jó járni. A szerb állam részére szerintem itt a két legfontosabb pont az, hogy növelje a részesedését a NISZ tulajdonosi gárdájában, illetve a Pancsó vagy Finamító. A MOL-nak meg szerintem a legfontosabb kérdés az, hogy megszerezze, mert ha megszerzi a MOL a NISZ-t, akkor eddig is régióban egy meghatározó vállalat volt, de hát hogyha megszerzi a NISZ-t, akkor még inkább a térségnek egy vezető olajvállalata lesz, hiszen a szlovák és a horvát olajvállalata, de megszerzi a szerb olajvállalatot, és tudjuk, hogy a NISZ-nek nem csak Szerbia, hanem Szerbia kívül is vannak töltőállomásai, ezen keresztül növeli a töltőállomásainak a számát új piacra, tehát ugye akkor a szerbiai piacon vezető szerepet fog betenni a MOL újabb olajfinomítót tud szerezni, tehát itt lényegében mind a három félnek megvannak azok az érdekei, és ezeket az érdekeket kell úgy alakítani, hogy ez akkor egy kompromisszumos megoldás lesz, de még egyszer mondom, szerintem Szerbia esetében ez látszik, hogy a vörös vonalakban nem tud engedni, tehát hogy a finomítom működése, illetve hogy növelje 5%-kal a részesedését a NISZ-ben.
2: Köszönjük szépen az elemzésedet a NISZ-szel kapcsolatban, viszont itt érkezett közben egy hír, hogy ugye a szerb parlament a választási törvények módosítását tárgyalja a napokban, ez tegnap befejeződött, és majd várhatóan a jövő héten folytatják ezt a vitát, a választásokról, illetve a választási törvény átalakításáról van szó. A középpontjában ugye a választási folyamat átláthatósága, a választói névjegyzék ellenőrzése, a kampányfeltételek, valamint az ellenzék által régóta követelte reformok állnak. Ezzel kapcsolatosan is széles körű tudással rendelkezel, elemezhetjük ezt a témát. Szerinted melyek a legfontosabb változások és újdonságok a törvénymódosítás kapcsán?
3: Én onnan kezdeném, hogy 2023-as választások után, tehát a 2023. december 17-i tartományi meg parlamenti választás után az EBSZ-nek a szervezete, tehát hogy az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezetnek az egyik hivatala, pontosabban nem szervezetem hivatala, az ODIHR egy elemezte a választásokat és a választási folyamatot, és egy 25 pontos észrevételt, javaslatot készített. És ugye ennek ezt alkalmazva a szerb állam azóta, illetve a szerb kormány folyamatosan ezeket az ajánlásokat próbálja beépíteni a választói rendszerbe, a választási törvénybe. Első lépésben ugye volt egy módosítás az egységes választó névjegyzékről szóló törvénynek még ősszel, és itt osztak egy bizottságot, amelyik felülvizsgálja a választó névjegyzéket, tehát hogy ott minden rendben van, a frissítések megtörténtek-e, tehát itt ez egy hosszú folyamat, 5 éves mandátumra lett megválasztva ez a bizottság, tehát mindenféleképpen ez egy nagyon átfogó és komoly munka lesz, ami a választói névjegyzéket illet, hiszen ezt nagyon sokszor támadások érik a választói névjegyzéket, hogy most kik szerepelnek rajta, hányan szerepelnek, és ugye pont ennek a lényege, ennek a törvénymódosításnak, az ODIHR-nak, tehát ennek a hivatalnak az ajánlása alapján, hogy akkor revidiálják magát a választó névjegyzéket. Most pedig egy törvénycsomag, törvénymódosítási csomag van az asztalon, ami a köztársasági elnökről szóló választási törvényt, a parlamentről szóló választási törvényt és az önkormányzatokról szóló választási törvényt módosítja, illetve az alkotmánybírósággal kapcsolatban, ami ugye a választásokat illeti. És itt is több olyan pontot figyelembe vesznek, amit az ODIHR megfogalmazott. És ugye ezen keresztül ami fontosabb változtatás lesz, például, hogy egy választópolgár akár több választási listát is tud majd támogatni aláírásával. Ugye a jelenlegi választási törvények értelmében csak egy listát tud aláírásával támogatni a választópolgár, az elfogadása után pedig, ha életbe lépnek a módosítások, akkor már több listát is tud majd támogatni. Tehát ilyet láttunk Magyarországon is. Magyarországon is ellen van, hogy a választópolgár több jelöltet tud támogatni. Ugye én szerintem ez egy pozitív változás lesz, hiszen sok esetben, főleg önkormányzati szinten, amikor ugye kis településről van szó, akkor ugye sokszor a kisebb pártoknak vagy koalícióknak az a nagy problémája, hogy a nagy pártok gyorsan összegyűjtik az aláírás, és akkor már idézőben nincs, aki aláírjon. Tehát mindenféleképpen az, hogyha valaki szeretne több pártot is támogatni, akár azzal, hogy induljon, hiszen ő több pártnak a programjával egyetért, és úgy gondolja, hogy akkor ő szeretne többet, akkor ez a lehetőség abban lesz, és ebből kifolyólag ez is egy pozitív változás, tehát ez sok más országban is jelen van, tehát ugye, hogy egy képviselő és egy polgár több listát is tud a támogatásával, aláírásával támogatni. Most itt nem kell abban azt gondolni, hogy most mindenki több listát fog, de abban az esetben, ha valaki majd szeretne, akkor tudja támogatni más párt, több pártnak is a jelölt állítását. Ami úgy szintén fontos változás lesz ebben a történetben, az például a választási bizottság, illetve a szavazatvédő bizottság tagoknak a képzése. Ugye vannak választási bizottságok, városi, illetve községi választási bizottságok, illetve a választás napján minden szavazóhelyen van szavazatvédő bizottság. Annak van állandó és bővített tagsága, és ettől a módosítás elfogadása után mindegyik tagnak képzésre kell majd járnia, pontosan egy képzést el kell végeznie, amiről ő kapni fog egy elismervényt, ami 3 évre fog szólni, és ő ennek köszönhetően majd választói bizottságon, illetve a szavazati bizottsági munkában tud részt venni. Azzal, hogy ez majd 2027-ben fog hatályba lépni, hiszen itt azért nagy számokról beszélünk, tehát itt ilyen 150-200 ezeres nagyságrendekről beszélnek, ami a személyeket illeti, akiknek majd ezeket a képzéseket majd meg kell, hogy hallgassák. Tehát ugye ennek mi a lényege? Ennek az a lényege, hogy a választási bizottságnak a tagjai és a szavazatszámláló bizottság tagjai minél szélesebb körű ismeretekkel és tudással rendelkezzenek. És ezzel is lehet majd csökkenteni az esetleges hibáknak az elkerülését, főleg amikor a jegyzőkönyveknek a kitöltéséről van szó. Tehát ez is pont annak azt szolgálja, hogy a választás minél jobban megszervezésre kerüljön, és lebonyolításra kerüljön. Illetve van még egy olyan módosítás, ami ugye a kisebbségeket illeti. Ugye a kisebbségi pártok esetében fel kell majd tüntetni a lista nevében az, hogy kisebbségi, tehát hogy melyik kisebbséget fogja képviselni, és ami úgy szintén egy újítás, hogy a civil szervezetek is indulhatnak választáson. Tehát a civil szervezetek is elindulhatnak, ők is állíthatnak listát, és civil szervezetek is indulhatnak kisebbségi listaként. Természetesen önnek is fel kell tüntetni abban az esetben, hogy melyik nemzeti kisebbséget fogják képviselni. Ezek is mondjuk az, hogy pozitív változások, csak itt majd jobban kell figyelni arra, hogy nagy valamilyen visszaélés történjen, hiszen ugye attól, mikor valaki beírja a névnek a nevébe, tehát a lista nevébe, hogy kisebbséget képvisel, ami nem biztos, hogy azt jelenti. És ugye hát az ne felejtsük el, hogyha valaki egy kisebbségi listának olyan értelemben könnyebb a bejutása, hogy neki nem kell a 3%-os küszöböt átlépnie, hanem ugye a természetes küszöböt. Tehát ez nem hiába lett kitalálva, hiszen ugye hát a nemzeti kisebbségek száma nem akkora, mint a többségi nemzeti, de mindenféleképpen oda kell majd arra figyelni, nagy véletlenül valamilyen visszaélések történjenek. Tehát ezek a legfontosabb változások, amik a választói törvényeket illeti.
4: És így a beszélgetés végére, mi a te véleményed? Lehetnek még nyáron választások, vagy ennek már teljes mértékben ki van zárva minden lehetősége?
3: Hát Szerbiában soha ne zárjunk ki semmit se. Tehát Szerbiában bármikor lehetnek választások, bármelyik évszakban és bármelyik vasárnap. Hát ez nehéz, tehát ezt nehéz most megmondani. Én már most már jobban úgy érzem, tehát bennem kezd az oldal erősödni, hogy nem lesz nyáron, hiszen most már május közepe van, és még nem lett kiírva.
4: Véleményem belengedték szerint a lehetőségét, aztán majd meg is cáfolták.
3: Tehát hát most ugye a választási törvénynek a módosítása is folyamatban, tehát ugye vita még zajlik a parlamentben.
4: De azt említetted itt a beszélgetés közben, hogy ha módosítják most ezt a törvényjavaslatot, illetve a törvényt a választásokkal kapcsolatban, az majd csak 2027-ben lesz.
3: Ami a képzéseket illeti. De ez egyszerűen valószínűleg nem bírnak olyan gyorsan, attól még meg lehet ne tartani ugyanúgy a választást, csak akkor legfeljebb, ha idén lenne választás, akkor valószínűleg ezek a képzések nem úgy lennének megszervezve, mint ahogy a törvény előlátja. Én szerintem inkább az ősz, vagy az év vége, vagy az év eleje az, ami inkább esélyesebb abban, hogy választás legyen. Ugye annyit tudni kell, hogy a választást jövő év elején mindenféleképpen tartani kell, mert le fog járni a köztársasági elnöknek a mandátum, az 5 éves mandátuma, a parlamentnek a tartományi képviselőház, az pedig 2023. decemberet megválasztva, tehát az 27 év végéig nekik a mandátumuk hatályban van, tehát ilyen értelemben hivatalban van, tehát ilyen értelemben ott a választás nem annyira sürgős, csak tudjuk a belpolitikokat, ami miatt valószínűleg meg lesznek tartva ezek a választások, most ott a parlamenti választás, de hogy most mikor ezt nehéz megmondani, én egyre inkább, még egyszer kihangsúlyozom, én abban mondom vagyok, hogy lehet, hogy a nyár most akkor kiesik, inkább az őszfogyat él.
4: ősz vagy a tél, akkor ősz végén pedig ugye ránk magyarokra, illetve az összes nemzeti közösség számára a nemzeti közösségi, nemzeti tanácsi választások is még esedékesek.
3: Így igaz.
4: Majd követjük az eseményeket, és várjuk a fejleményeket. Neked viszont köszönjük az elemző beszélgetést. Barát Gábor Gergelyt hallották. Köszönjük szépen.
3: Megtiszteltetés volt.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: 9 óra 46 perc a pontos idő, és a Napindító című műsorunk negyedik órájának végén járunk, amikor is a következő műsor, a Mozaik című műsor műsorvezetője beült hozzánk a stúdióba. Vágó Kriszta, köszöntelek itt, mivel készülsz a következő órákra.
4: Gyors lesznek, mert látom, mennyi az idő, és mindjárt hírek. Nagyon sok minden lesz, a Tiszáról is szó lesz majd, a Tisza vízzelásáról, a takarításáról, és igaz, hogy május dereke van, de már itt az idő, mégpedig a Tisza virágzásról is beszélni.
3: Már hiszen, is?
4: Igen, mindjárt meg is mondom miért, mert Sarnyai Csaba tiszai hajós, ugye minden évben májusban megnézni, hogy hogyan állnak a lárvák, tehát lebukik. És akkor már...
3: Valóban lebukik?
4: Igen, és megnézőket, igen.
3: Le a kalappal, innen is üdvözöljük.
4: És Csabát fogjuk kapcsolni, aki elmondja, hogy hogy állnak, és köbben mikorra várható majd a Tisza virágzás, a kérészek tánca. Ilyen tájban május derekán, május végén már szoktuk őt kapcsolni és faggatni ezzel kapcsolatosan. Na már most erről is...
3: Ebből én azt fűrtem le, hogy rendkívül gyorsan robog az idő. Hihetetlen,
4: igen,
3: hogy már itt
4: most
3: tartunk.
4: Volt. Igen.
3: Csak most fejeztük a fűtési időt, erre már készülünk a Tisza virágzásra.
4: És most nekem az a szomorú, hogy az elkövetkezendő napokban megint csak fűteni kell. Érted? Tehát, hogy ilyen 13-14 fokot fogunk mérni nappal, azt hiszem szombaton vagy vasárnap, nagyon leesik a csúcsérték, és ez hihetetlen különben.
3: Valóban,
4: mondom, az... Most már ez ilyen elfből nem gyújtunk be, komolyan mondom.
3: Tehát, hogy egy érdekes dolog, hogy eddig fűtöttünk, aztán egyik napról a másikra már a klímát kapcsoljuk be, mert túl meleg van.
4: Így van.
3: Eső is fog esni?
4: Igen, majd a hétvége felé. Igen, lesz, és le is hűl majd az idő. Ami a másik, mackók nyomába indulunk.
3: Mit csináltok, ne haragudj.
4: Mackók nyomába indulunk.
3: Igazi mackók nyomába, vagy
4: plusz macik? Nem, mackók nyomába indulunk. Egy kiállítás lesz majd Topolyán ma, nyílik 17 órakor, és játéktárgyakat, tehát mackókat fognak bemutatni, de hogy konkrétan milyen is lesz, és honnan vannak ezek a mackók, és milyen régiek, ez ki fog derülni a beszélgetésből.
3: Tartson a Krisztával.
4: Így van, illetve olvasni jó idén is az MTTK szervezésében.
3: Mindig jó.
4: Ezt nagyon jól mondod, igen. Kapcsolatosan kérdezzük az MTTK-sokat, és az is kiderül, hogy mi várható, majd az Entai Magyar Kamaraszínházban Dévai Zoltánt, a teátrum igazgatóját kapcsolom majd. Ezen kívül mérleg Szabó Hangya Teréz szerkesztésében a Nemzetközi Valuta Alap belgrádi látogatását követően Szerbia elismerést kapott gazdasági eredményeiért. Hát erről lesz majd szó, Karai László.
3: Szóval lesz.
4: Igen.
3: Komolyabb, meg könnyedebb téma is. Ezen felül mire számíthatnak még a hallgatók?
4: Körhintára, Csernai Pannával és Hangjegy Koktélra. Tényleg gyors voltam, 3 perc alatt elmondtam, Robi.
3: Tartsanak velünk, illetve Krisztával, illetve a Szabadkai Magyar Rádióval a 107,1 MHz-en. Számomra már csak annyi maradt a végén, hogy elbúcsúzzak. Kartali Róbertet hallották, köszönjük szépen a figyelmet, és egyúttal Dédi Szuzanna nevében is megköszönöm a figyelmet, aki a mai műsort szerkesztette, és itt volt még velünk Sódi Tamás is, az adásvezető technikus.
4: És Tamás marad is.
3: Igen, jó munkát kívánok mindenkinek, köszi. És szép napot a hallgatóknak.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek,
0: a milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba!
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazpromneft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik. Az ünnepélyes megnyitó ma 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy John Deere traktor lesz. Először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház. A Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású, élő zenével kísért néptánc színházi előadással mutatkozott be tegnap Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban, ma pedig Adán. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat mutatnak be, élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 10 fokot mérnek, ma változóan felhős idő várható, délután és este helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal és zivatarokkal. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
9: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
10: 107,1 MHz.
7: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
11: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
12: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
13: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen. A 107,1-en.
2: Mozaik.
1: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Sóti Tamás és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. És ugye az előbb mi Kartali Robival már átbeszéltük, hogy mi mindennel készülök önöknek mára, de ahogy szoktam volt mondani, ismétlés a tudás anyja. Természetesen a Tiszáról is hallhatnak, majd már mint a folyóról, illetve mackók nyomába indulunk, majd az olvasni jó versenyről is, és a Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárjáról is. Ne feledjék, ma mérleg is lesz itt a 107,1-en, délután pedig Csernai Panna számít majd a figyelmükre, a körhintában és hangjegy koktéllal is szolgálunk. Tartsanak velünk!

0: Ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 10 óra múlt 19 perccel, és tartozom önöknek azzal, hogy hány fokot is mérhetünk Szabadkán és környékén. 20 fok van per pillanat, de érkezik majd egy lehűlés. Képzeljük, vasárnapra már 13 fokot is mérhetünk. Nem, hogy mi is annyit mérhetünk csak, illetve addig 20 fok körüli értékek lesznek majd, és az időjúsok szerint, tehát nem tart olyan sokáig ez a nagy lehűlés, időzőjelesen mondom, hogy nagy. Ott hétfőn, kedden már 10, majd 20 fok körüli értékeket mérhetünk, és utána szép lassan húszik felfelé a hőmérő hüvönyszála, 23-24, akár 25 fokra is, de esőre számítani kell az elkövetkezendő három napban, hétfő kivételével, ez a mostani prognózis, illetve utána még a jövő héten is csapadékos lesz majd az idő. Egyelőre időjárási front ma nincs felettünk.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály- és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődne 063-699-224-es telefonszámon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon, a bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069-55-80-847-es telefonszámon, 069-55-80-847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: És igenis informálódjanak velünk. 10 óra múlt 41 perccel, és már is egy kis közérdekű infóval jövök, mégpedig karbantartási munkálatok miatt szüneten az áramszolgáltatás május 15-én pénteken, tehát ma, Kishegyes, Csantavér, Bácskos útfalva és Dusanovú egyes utcáin, amit fontos még elmondanom ezzel kapcsolatosan, hogy bővebb info, hogy melyik utcákban, hol, mettől meddig, azt elolvashatják a pannonrtv.com-on, ott is a közérdekű fűre kell kattintani, és ott mindent részletesen el tudnak olvasni.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik. 10 óra múlt 45 perccel, maradjanak továbbra is velünk, hiszen a következő órában több témát is érinteni fogunk. Az egyikben Mackók nyomába indulunk, mégpedig a Topolya Község Múzeumának kiállítás megnyitójáról lesz szó, illetve a Tisza folyó vízállása, takarítása, illetve mikorra várható a Tisza virágzás. Erről is szólunk majd a következő órában, tartsanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom Neft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik. Az ünnepélyes megnyitó ma 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy John Deere traktor lesz. Először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház. A Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású, élő zenével kísért néptánc színházi előadással mutatkozott be tegnap Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban, ma pedig Adán. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat mutatnak be, élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 10 fokot mérnek, ma változóan felhős idő várható, délután és este helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal és zivatarokkal. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
4: Friss hírek?
5: Megvan.
4: Okay. Retrós lágerek?
5: Az is.
6: A
5: múlt dallamai?
4: A jelen hírei.
5: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszal.
4: A 107,1-en.
0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
9: Reklámot hallottak.
10: Ajánló következik.
11: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firitházán június 6-án.
12: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
11: Firitháza, az ízek faluja.
13: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: És már is a következő órába értünk, és egy kiállítás megnyitóra invitáljuk a kedves hallgatókat. Mackók nyomába eredünk, mégpedig Topolyán, Topolya Község Múzeumának igazgatója, Radákovics Marina van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszöntöm!
4: Jó napot, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Nagyon-nagyon jó, mégpedig ez a kiállítás, a címe is Mackók nyomában. Ma nyílik majd a kiállítás, van lesz ugye a kiállítás megnyitó, de mielőtt még erre rátérnénk, milyen mackókat látogat, vagy nézhet meg a közönség?
4: A mackóknak úgymond 90%-a az eredeti Teddy mackó lesz, amiről is ugye a Mackók nyomában kiállítást el is neveztük, hiszen egy úgymond nyomozással, zárójelben vadászattal kezdődött az ő történetük.
3: Milyen idősek ezek a mackók, illetve mi a története a Teddy macinak?
4: A legidősebb mackó körülbelül 100 éves, tehát az 1920-as évekből származik, így van. Újvidékről kaptuk kölcsönbe természetesen a kiállítás erejéig. Maga a történet igazából a Teddy macikról 1902-ben kezdődött, amikor Theodore Roosevelt, akkori amerikai elnök elment vadászni Mississippi államba medvére. Uh-huh. És az ő úgymond társai közül mindenki lőtt medvét, kivéve az elnök urat, és a segítők arra döntésre jutottak, hogy egy sérült medvét egy fatörzshöz kötöztek, és felkínálták az elnök úrnak, hogy lője le, ha már nem lőtt egy medvét sem. És ezt rendkívül sportszerűtlennek tartotta, ezért úgymond megkímélt a medve életét, és ez a történet igazából arra sarkalotta a Washington Post egyik karikatúristáját, hogy megjelentessék ezt a rajzot a következő számban, az akkori legolvasottabb amerikai újságban, és igazából ezt látván akkor már Németországban egy 20-30 éve biztosan gyártottak már mackókat a híres nevezetes Teif cég, és a cég tulajdonosa igazából elkészített egy medvét, és megkérdezte az elnököt, hogy el nevezheti róla, és el is fogadta, és is egyezett ebbe az elnevezésbe. Teddy Bear volt az első név, tehát Teddy mackója, amiből az elnök is és az ő gyermeke is kaptak, és azután maradt meg az úgynevezett populáris és mindenhol ismert neve Teddy Bear, tehát aki is ő szereti például a Mr. Bean sorozatot, ugye neki is egy Teddy mackója van. A mi kiállításunkban tehát egészen az aprócska kis Teddy mackóktól a nagyobbig mind képviselve vannak, és különféle szituációk vannak, úgymond szituációk elevenednek meg a kiállításban.
3: Honnan érkeztek a mackók? Hiszen tetszett mondani az előbb, hogy a legidősebb mackójuk 100 éves.
4: Igen. Mint említettem is Újvidékről, egykoron volt egy játékmúzeum Újvidéken, egy magántulajdonban lévő múzeum, Zsaiko Komnenik volt a tulajdonosa. Ő sajnos már nincs közöttünk, viszont a felesége az összegye. A mackó gyűjteményükből igazából kölcsön adott a múzeum számára több mint 40 eredeti Teddy mackót. Egy másik része pedig magától a kiállítás ötletgazdájától származik, dr. Hózsa Éva irodalom történésztől, valamint saját gyűjtéseink is vannak, hiszen községi múzeumként arra törekedtünk, hogy a község területéről gyűjtsünk mackókat, régi tárgyakat, tehát, mint említettem, különféle szituációkat lehet majd látni a kiállításban, utcarészletet, fényképező műtermet, boltot, gyermekszobát, és így tovább, tehát a többit majd megnézik a hallgatók és a nézők és a látogatók, akik majd eljönnek hozzánk, és igazából életszituációk vannak úgymond életre keltve, de úgy, hogy az emberek szerepét a maszkók veszik át.
3: Azt még mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ugye ma nyílik a kiállítás 17 órától, mindenkit várnak. Meddig lesz látogatható a kiállítás?
4: Decemberig lesz látogatható, hiszen a tavalyi kiállításunk is, a Janovics Erika iparművész kiállítása is, a Csupa Szín és Varázspor nagyon nagy népszerűségnek örvendett, és hamarabb szerettük volna leszedni, viszont akkora volt az érdeklődés iránta, hogy szintén a május férdejúzusban nyitottuk meg, és egész decemberig úgymond kitartott, mert akkora volt az érdeklődés, leginkább ugye az általános iskolákból, óvodákból, de középiskolákból is természetesen felnőttek is meglátogatták a múzeumot.
3: Annyit még mondjuk...
4: Remélvén, hogy a mackó kiállítás is megragadja majd az emberek, a gyermekek figyelmét. Igazából mi ezt a dátumot tűztük ki, azt viszont majd meglátjuk, hogy milyen lesz a reakció. Mi nagyon reméljük, hogy pozitív. Számunkra egy gyönyörű, csodálatos kiállításról van szó, amivel nagyon-nagyon sok munka volt, de ez ugye a mi szakmánk része is, ezt igazából élvezzük a legjobban.
3: És még mondjuk el azt is, hogy a kiállítás megnyitó alkalmával még egy irodalmi zenés összeállítás is lesz majd.
4: Így van, tehát most nem hagyományos, úgymond hagyományos megnyitónk lesz, tehát nem lesz külön személy, aki megnyitja a kiállítást, hanem gyerekek fognak szerb és magyar nyelven is részleteket olvasni a Mici Mackóból, hiszen a Mici Mackó viszont 100 éves jubileumát ünnepli. 1926-ban jelent meg Milne könyve, valamint a Topolyai Zeneiskolából, zenedéből is fellépő egy klarinétos kisfiú, és ez lesz igazából a programnak a része, és ezután fog megnyílni a kiállítás.
3: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és nagyon remélem, hogy sokan ellátogatnak ma önökhöz.
4: Nagyon reméljük mi is.
3: Viszont hallásra!
4: Viszont hallásra!

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 11 óra múlt 36 perccel, és már is Magyar Kanizsára kapcsolunk Sarnyai Csaba tiszai hajóshoz. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
4: Szia Kriszta, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
3: A Tisza folyó magyar kanizsai szakaszának vízállásáról lesz szó, illetve arról, hisz ti minden évben szerveztek takarítást is, illetve a Tisza virágzásról is fogunk beszélni. Hát először is kezdjünk azzal, hogy hogyan is áll most a Tisza Magyar Kanizsánál.
4: Hát igen, mondják, hogy nagyon alacsony a víz. Uh-huh. Hát egyébként nem alacsonyabb, mint amilyen például tavaly nyáron volt, és itt jön a csattanó, hogy nyáron és nem tavasszal. Tehát a mostani vízállás nem megfelelő az éjszaknak. Tehát most májusban nem azt mondjam, töltésnél kell legyen a víz, de az egy 3-4 méterre magasabban kellene legyen, mint hogy most áll. Tehát nem azt mondom, hogy drasztikus most a vízállás, hogy annyira alacsony, de azért elmarad a zöldár, elmaradtak ugye az olvadások, nem is volt nagy, aminek olvadni, ami megemelni a Tiszának a vízszintjét. Így egy úgymond nyári vízállás. Uh-huh. Látható a folyón.
3: Nézzük azt, hiszen ugye minden évben szerveztek takarítást a Tisza partnak a szakasztánál, illetve a folyón is. Ez idén is megvalósul majd, vagy már megvalósult?
4: Épp az áradások ugye, hogy elmaradnak, ugye ennek a nagy uh-huh. vízemelkedések, így elmaradnak a hordalékok is, tehát a szemetek, amiket hoz magával a folyó, a felső szakaszokról, felső és közös szakaszok mellé folyóéből főleg, Romániából és Ukrajnából. Na most tavaly is elmaradtak ezek az áradások, így az a kis mennyiségű szemét, ugye ilyen petpalackok és egyéb más ilyen úszó hulladékok, amik fennakadtak a partmenti ágakon, azt páran összeszedtük. Tehát nem szerveztük meg csoportosra, hogy legyen hajós, kénus, csónakost szemétszedési akció a Tiszán. Ezt mi fogtunk, páran voltunk, és akkor összeszedtük egy csónakba az egészet, és akkor itt szép tiszta maradt a terület. Na, így már egy túrát így összeszedtem az idén, és még majd esetleg még egy túrát lebonyolítok egy felsőbb részén, itt Magyar Kanizsai szakasznak a felsőbb területein, de tényleg nem annyira mérvadó, hogy most itt meg kelljen mozgatni 100 embert érte. Tehát úgymond már megtörtént, hogy lebonyolítok egy felsőbb részén, itt Magyar Kanizsai szakasznak a felsőbb területein, de tényleg nem annyira mérvadó, hogy most itt meg kelljen mozgatni 100 embert érte. Tehát úgymond már megtörtént a tisztítás, de nem úgy szervezetten, és nem

0: nem csak a vízállás, hanem a hőfoka is meglepően magas, 18 fok, ami már fürdésre nem is alkalmas, de nem voltam lent. Terveztem a héten lemenni értük, de nem voltam lent, megvizsgálni kicsit, megnézni a lárvákat, milyen állapotban vannak, készülnek-e már. Ugye most az elkövetkező időszak belép esős időt mond, lehűléssel. Ilyenkor még a víz is nagyon érzékeny, hiszen a talaj is még hideg, úgymondván, és elég egy kis ilyen hidegebb áramlat, és mindjárt visszahűl a víz is, ami ugye nagyba befolyásolja a lárváknak a mozgását is, tehát a felsőbb rétegekből levonulnak még léjebbre egy kicsit, de jövő héten úgy gondolom, hogy meg fogom állítani ezt az elemzést. Hogyha minden így optimálisan maradna, tehát nem áradna meg nagyon a víz, és ez az egy-két hét alatt lenne, ez úgymond már hideg esős hullám, akkor ott június eleje, tehát azt mondom, az
1: hát
0: az
1: ötödik. Hát akkor nem is olyan sokára, Csaba. Akárhogy nézzük.
0: Nem, sokáig, egy hónapon belül ez meg szok történni.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ahogy szoktuk, természetesen ilyenkor sűrűbben kapcsolunk a rádióban, mert hogy közeledünk szép lassan a Tisza virágzáshoz, ez idén sem lesz másképp. Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen, én is, Krisztán. Oké. Sziasztok.
1: Szia.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Nem maradjanak le semmiről, 11 óra múlt 45 percen az előbb korán szólt és a kölykök a hátsó udvarból, és nagyon jó zenékkel várjuk még önöket itt a 107,1-en, mindjárt érkezik Lajkó Anetta a legfrissebb hírekkel, utána pedig jövünk vissza, vagyis jövök vissza, tudják, mégpedig árfolyam infóval és programajánlóval, majd Mozaik utolsó órájában 13 órától 14 óráig olvasni jó felhívás, illetve az Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárja is terítéken lesz, érdemes velünk maradni a továbbiakban is.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
3: Kedves hallgatóink, Ferenc Rósláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszorok mellett tessék figyelni.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett, a híradó témáiból. Még mindig nem esett elegendő mennyiségű csapadék Vajdaságban. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, és először turnézott Vajdaságban a Sepsi-Szentgyörgyi három szék táncszínház. Jönnek a részletek. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Bush Viola riportja.
2: Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 Celsius fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Aladics Tibor, termelő.
3: Már látszanak a problémák, tehát a szárazság okozta károk már felütötték a fejüket, kezdtek alulról felsárgulni, valamint már a kalásznál is láthatóak felülről a szárazság jelei. Abban az esetben, hogyha a növény elérte azt a kritikus pontot, hogy hiányzott neki a nedvesség, akkor ő egyszerűen védekezésre kényszerült, és a kalászból már egy bizonyos mennyiséget el is dobott, hiszen érezte, hogy nem tudja kinevelni.
2: A termelők szerint a májusi csapadék rendkívül sokat segített a kapás növények esetében, viszont csak pillanatnyilag oldotta meg a problémát. Ezek a kultúrnövények ugyanis a talaj felső rétegéből nyerik ki a nedvességet és a tápanyagokat. Kaszab Szabolcs, termelő.
4: Gyümölcsfák esetén a talajnak a felső 60-80 centije az, ami fontos, hogy át legyen ázva, ebből tudnak gazdálkodni. A szántóföldi növénytermesztésben, zöldségtermesztésben pedig a felső 30 centi az, amit a gyökérzóna átsző, és abból élnek.
2: A növényeknek éves szinten 1000 liter csapadékra lenne szükségük, hogy megfelelő terméshozamot adjanak, viszont a gazdák már 600 liter esővel is megelégednének. A termelők szerint 2018 óta nem hullott elegendő csapadék Észak-Bácskában. Nagy György János, termelő.
5: Ahogy a vegetáció intenzívebben megindult, és már kijöttek a levelek, így május elsője után muszáj volt beindítani az öntözőrendszereket. Alapból ilyenkor tavasszal egy karbantartást szoktunk végezni, átjárni, átnézni az öntözőrendszereket, ez megtörtént, és úgy ítéltük meg, hogy nagy szárazság miatt muszáj bekapcsolva hagyni, és illetve öntözni a kultúrákat.
2: A termelők szerint a földeknek most leginkább egyenletes esőzése lenne szükségük ahhoz, hogy a kalászosok megerősödjenek, a tavaszi vetések pedig megfelelően fejlődjenek a nyári hónapokban.
1: Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adni a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keret megállapodást írt alá a Gazpromneft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. A közéletben való egyenlő részvételhez való jog fontos lépése a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára, emelte ki Kovács Elvira parlamenti felszólalásában csütörtökön. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke kiemelte, hogy ez a jog többek között magába foglalja a nemzeti kisebbségi pártok alapításának lehetőségét, valamint a képviseletet, legyen szó köztársasági, tartományi vagy helyi szintről. A Vajdasági Magyar Szövetség szerint azonban a nemzeti kisebbségi pártként való nyilvántartásba vétel további feltételhez kellene kötni. Amikor a kisebbségekre vonatkozó szabályok módosításáról beszélünk, támogatjuk azokat, és szükségesnek tartjuk, hogy minden alkalommal követeljük, sőt úgy gondoljuk, alkalmat kell találnunk arra is, hogy más törvények módosításáról is tárgyaljunk. konkrétan a nemzeti kisebbségi pártok bejegyzésekor ahhoz, hogy egy pártot nemzeti kisebbségi pártként vegyenek nyilvántartásba, szükséges, hogy az elnevezéséből egyértelműen kiderüljön, pontosan melyik nemzeti kisebbséget képviseli, így elkerülhetjük azokat a helyzeteket, amelyeket korábban tapasztaltunk a különböző listák esetében. A Szabadkai Városi Képviselőtestület csütörtöki 15. rendesülésének napirendjén rendhagyó módon mindössze két pont szerepelt. A képviselők a város 2026. évi telekrendezési programjáról, valamint a Tavankúti horvát nyelvű óvoda kérdéséről hoztak döntést. Az ülésen heves vita alakult ki, azonban végül mindkét napirendi pontot elfogadták. Balázs Zita riportja.
0: Az első napirendi pontot, amely a 2026-os egyesített telekrendezési programra vonatkozott, kisebb vita és egyeztetés után nagy többséggel elfogadták a képviselők. Az ülésen elhangzott, hogy a jóváhagyott terv egyebek mellett megteremti a feltételeket egy új autós kemping kialakításához Palicson, valamint további fejlesztések megvalósításához. A második napirendi pont már jóval hevesebb reakciókat váltott ki, amely a Tavankúti Angyeli Csúvári, vagyis az őrangyalok elnevezésű óvoda ügyére vonatkozott. Az ellenzék nehezményezte, hogy a felújított óvoda még mindig nem kezdte meg a működését. Szerintük politikai döntésekről és mesterségesen kreált kifogásokról volt szó. Luka Vucinac, a Zöld Baloldali Front képviselője. Megismétlem, volt rá lehetőségük. Itt, ennél a szónoki emelvénynél vitatkoztunk önökkel, és azt követeltük, hogy nyissák meg az óvodát. Kifogásokat találtak ki, amelyek most teljesen megdőltek. Azt mondták ezeknek a képviselőknek, hogy nincs tudásuk, hogy nem elég képzettek, és hogy önök tudnak mindent a legjobban az installációktól kezdve egészen a nevelők számáig. Egyetlen érvük se állta meg a helyét sem a valóságban, sem a tények szempontjából. A vita másik résztvevője Veljko Vojnić volt. A Szerb Haladó Párt önkormányzati frakció vezetője, a Nasaladost műszaki igazgatója elmondta, hogy eddig kizárólag az engedélyekre vártak, minden egyéb feltétel, mint a megfelelően képzett szakemberek biztosítása és az étkeztetés megszervezése már korábban megoldódott. A mai döntéssel meghatározzák, hogy az óvodában folyó nevelő-oktató munkában melyik nyelvet fogják használni. Az óvoda megnyitása egyébként azért vált lehetővé, mert végre megkaptuk a használatba vételi engedélyt, amellyel megerősítették, hogy az épület műszakilag megfelel a megnyitás feltételeinek. Ez volt az egyetlen akadály, ami miatt az óvoda nem működött. Minden más csak kitaláció volt annak érdekében, hogy a saját tétlenségük miatti felelősségüket a mi intézményünkre hárítsák. A vita végén Szabadka város képviselőtestülete elfogadta a határozatot a Tavankúti horvát nyelvi óvoda működésének megkezdéséről. Az új intézmény 60 gyerek befogadására alkalmas. Ninoslav Radák, független képviselő. A Tavankúti óvodával kapcsolatos helyzet az Angyeli Csúvári óvodával, amelyet a Horvát Köztársaság támogatásával építettek és szereltek fel, már túl régóta tart. Az óvoda már régen elkészült, de máig nem kezdte meg működését. Hála Istennek, ma végre megkezdődik a munka, de továbbra is tudatában kell lennünk mindannak, ami korábban történt. A képviselők többsége szerint a Tavankúti óvoda elindítása az elmúlt évek egyik legfontosabb projektje volt a horvát közösség számára.
1: Először turnézott Vajdaságban a Sepsi-Szentgyörgyi Háromszék Táncszínház, a Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású, élő zenével kísért néptánc színházi előadással mutatkozott be Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. Balázs Andrea és Nagy Dominika riportja.
6: Erdélyből érkezett Szabadkára a Háromszék Tánc Együttes. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat adtak elő élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte. Ivácson László, a Háromszék Tánc Együttes művészeti vezetője.
7: Egy jó munka volt vele olyan szempontból, hogy megtudtuk, hogy egy budapesti alkotó hogyan tekint a székelységre, a székely népi kultúrára, mi az, ami átjut oda, hiszen ők mindig úgymond vendégként, gyűjtőként jönnek hozzánk.
6: Amikor belenézünk a tükörbe, a mi arcmásunk látszik, de az őseink is ott vannak velünk, és a székelyek ugyanígy vannak a kultúrájukkal is. Évszázadokra tekint vissza a székely népzene és néptánc kultúrája, amely hagyomány útján terjedt, és hogy miként formálódott, ezt mutatja meg az előadás. Farkas Levente, a Háromszék Táncegyüttes zenekar vezetője.
8: A paraszti kultúrában nincsenek úgynevezett énekesek. Az ének ugyanúgy az élete szerves része volt, mint a kaszálás, vagy a levegővétel, vagy bármelyik más egyéb mozzanata az életüknek. Tehát, amikor mulattak, igazából saját magukat adták, és mindenki tudott énekelni, mert mindenkinek az élete része volt.
6: Az együttes az év elejétől kezdte szervezni a vajdasági turnét. Több támogató is hozzájárult ehhez a vendégszerepléshez, és a szervezők azt mondták, a befogadó intézmények is nagyon nyitottak voltak. Sipos Noémi, a Háromszék Táncegyüttes aligazgatója.
9: Mi nagyon sokat turnézunk Erdélyben, meg Magyarországon nagyon neves színpadokon lépünk fel időnként, de érdekes, hogy Szerbiába, Vajdaságban még ez idáig így a táncínházunk nem tudott eljutni, úgyhogy ez egy nagy siker, hogy itt lehetünk.
6: A társulat bízik abban, hogy lesz folytatása az együttműködésnek.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken, és készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Jönnek a részletek. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a szakmai kapcsolatépítésre, a legkorszerűbb traktorok és kombájnok megtekintésére, valamint a legújabb agrártudományi innovációk megismerésére. Az ünnepélyes megnyitó ma 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a vásár. A belépő ára 1000 dinár, szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. A belépő jeggyel a látogatók automatikusan a nyereményjátékban is részt vesznek. Idén a főnyeremény egy John Deere traktor lesz. A vásár partnerországa Csehország. Szlobodan Cvetković, az Újvidéki Vásár vezérigazgatója a mikrofonnál.
10: Lesznek további látványosságaink is. Korábbi sajtótájékoztatókon már említettük, hogy lesz egy múzeum is, ahol látogatóink gyakorlatilag megtekinthetik a mezőgazdasági gépesítés fejlődését a 18. századtól egészen a mai legmodernebb eszközökig. Lehetőségük lesz arra is, hogy részt vegyenek különböző tevékenységekben, például kukoricamorzsolásban, palenta készítésben és hasonlókban. A másik fontos dolog, hogy számos programot maguk a kiállítók szerveznek, így gyakorlatilag, ha mindent számolni szeretnénk, nem is tudnánk. Az egyik szintén érdekes és fontos része a lovas programok. Lesznek díjugrató versenyek és fogadhajtó viadalok is. A gasztronómia sem maradhat el. Ez a Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár elmaradhatatlan része.
1: Befogadni egy kisállatot életünk egyik legszebb döntése lehet, ugyanakkor komoly felelősséggel is jár, hiszen házi kedvencünk hosszú éveken át velünk marad. A szakemberek a felelős állattartásra hívják fel a figyelmet, különösképp, ami a különféle betegségek elleni védekezést illeti, Halász Zoltán riportja.
11: A szívféreg egyre gyakoribb betegség kiskedvenceink között. Szerencsére napjainkban egyre több különböző preventív módszerrel védekezhetünk a különböző kórokozókkal és vírusokkal szemben. A kötelező veszettség elleni oltáson felül manapság már egyre több állatorvos javasolja az opcionális oltásokat, elsősorban a különböző bélférgek és vírusok ellen. Fontos, hogy ezeket az oltásokat a legajánlottabb már kölyök korban beadni, így növelve hatékonyságukat. Kovács Lea.
12: Nekem egy német spitzem van, 3 éve van meg, és hát mivel kiskorú voltam, ezért a nagymamám nevén van a kutyus, és hát veszettség ellen van oltása, a bélférgek ellen.
11: Vadászkutyák esetében az ajánlott oltások mondhatni kötelezőnek számítanak, hiszen a vadászat során a kutyák számos kórokozóval, vírussal és baktériummal találkozhatnak. Őri Ferenc megelőző módszereket is alkalmaz vizslája védelmében.
13: Persze az alapoltás, ugye a védőoltás, az veszettség ellen, az mint minden kutyának ugye kötelező nálunk, illetve különféle vírusok, baktériumok ellen szokott kapni oltásokat éves szinten, kullancsok ellen szoktunk neki ilyen cseppeket, különböző nyakörveket adni.
11: Szerbiában a kutyák mintegy 20-25%-a fertőzött szívférgességgel. Ezért különösen fontos a rendszeres megelőző kezelés a paraziták és férgek ellen. Valamint az éves szűrővizsgálat elvégzése, emelte ki Hegedűs József, a Bajmoki Vetszervisz állatorvosi állomás alapítója. Hozzátette, a kisállatok esetében kifejezetten ajánlott a szűrővizsgálat, a szúnyog idején pedig havonta szükség lenne tablettát adni házi kedvenceinknek, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a fertőzés veszélye.
14: Állatoknál, kölyköknél, kutyakölyköknél vagy kis cicáknál fontos tehát, hogy féregteleníteni kell őket, külső paraziták, esetleg gondolok főleg a bolhákra, esetleg tetvekre, ez ellen kell kezelni őket, és megfelelő védőoltásokkal kell ellátni őket, tehát úgy, mint hogy bennünket is gyerekkorban védőoltásokkal láttak el, ugyanúgy őket is. Ezek nem kötelező oltások, de ajánlott oltások. Kötelező oltásból egyetlen egy van, az a veszettség elleni oltás, az sem annyira az állatok egészsége miatt, hanem az emberek védelme érdekében történik. Tehát ha visszatérünk ezekre a nem kötelező, de ajánlott védőoltásokra, ez a kiskutyáknál megvan, hogy 3 oltást szoktunk leginkább adni. Itt a parovirózis elleni védőoltás a legfontosabb ezek közül, de ezek olyan vakcinák, amelyek több betegség ellen védenek egyúttal bennünket, tehát polivalens vakcinák, és egyik alkotó elemük a parvovírus elleni antigén is, ami kivált egy immunitást.
11: A szakember szerint fontos szegmens a felelős állattartásnak az ivartalanítás. Egyrészt megelőzhető vele a nem kívánt szaporulat, amely sok esetben komoly problémát jelenthet a gazdák számára, emellett bizonyítottan csökkenti bizonyos betegségek kialakulásának esélyét is, például kutyáknál idősebb korban az emlőtumor megjelenését. A beavatkozás elvégzése leggyakrabban 7-9 hónapos korban javasolt.
1: Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára, köztük van a Bács-Fekete-hegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre. Az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan, lovával, hűséggel. A fiatal versenyző számára a részvétel nem csak sportkihívást jelent, hanem közössége képviseletét is a vajdasági hagyományőrző eseményen.
15: Én ugye a kisuszároknál kezdtem, még 17-ben indultam először, a kisuszároknál 4-szer indultam, ebből az utolsó évemben sikerült megnyernem, így kijutottunk ugye Budapestről a Hősök terére, a nagyoknál pedig ez lesz az 5. évem, hogy hűséggel ugye 5. alkalommal fogok indulni a vágtán, szóval összesen 9. alkalom lesz. Hűség ugye egy 7 éves magyar sportló, vele 24-ben sikerült nyernem, ő akkor mutatkozott be először, ez nagyon nagy meglepetés volt. Tavaly 3. lettünk, idén pedig bízunk benne, hogy szintén dobogós helyezést tudunk majd elérni.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 20 fokot mérnek, ma délutántól újabb csapadék hullám éri el a térségünket, így többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.
17: Egy óra múlva is, csak a legfrissebbek.
16: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
18: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
19: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
20: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
19: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
20: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
19: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
20: Reklámot hallottak. What?

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 magyar forint 32 dinár 61 para, 1 svájci frankára 128 dinár 25 para, 1 angol font 134 dinár 62 parába kerül, és 1 amerikai dollár 100 dinár 79 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.
3: Hey, Baba!

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhívta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
0: Éljen a május! Továbbra is Nagy Keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Igen, a hétköznapok híreivel jövünk, már is megtudhatják, hogy mi mindent tudnak megnézni a Pannon televízióban. 16 órátok, fit percek, aktív hétköznapok. Majd Székely gazda, azt követően Pannon gazda. Mitől olyan különleges a május eső öntözés szárazság idején, illetve Randovics Leila virágos kertje, majd híradó, közügyek, közelkép, kalamár is, majd Pannon gazda, híradó, zenezóna és jazz night. Ez a ma esti és délutáni penzum, és látogassanak el a pannonrtv.com-ra, ahol nem csak akár a műsorújságot olvashatják el, visszanézhetik bejátszásainkat, a legfrissebb híreket is elolvashatják, vagy egész műsorainkat, úgyhogy érdemes ellátogatni a pannonrtv.com-ra.

0: ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épülete előtt tartott sajtótájékoztatót az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki. Az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának, majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatókat. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lesz nyitva, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek be hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. Pósfai Gábor, magyar belügyminiszter elmondta, biztosítják a jogszabályi hátteret, valamint a termekben található berendezéseket és a látogatók biztonságát is. A látogatások ingyenesek, de időpontfoglaláshoz a szabadkarmelita.hu oldalon. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt az év folyamán mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen. A Vöröskereszt hete alkalmából pedig külön figyelmet szentelnek annak, hogy mindenki betekintést nyerjen a szervezet munkájába, akik pedig segítségre szorulnak, támogatásban részesüljenek. A Vöröskereszt hete május 8-a és 15-e között kerül megszervezésre minden évben. Ez idő alatt a szervezet tagjai számos programot szerveznek a község területén. A szerbiai Vöröskereszt az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adni a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazpromneft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég április azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-éig kell lezárni.
2: Sport.
3: A Nisi Radnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai Arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Goran Zsmukić elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, ma változóan felhős lesz az idő a nap folytatásában. Délután és este pedig helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal, zivatarokkal.
0: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: 13 óra múlott pontosan 8 perccel elérkeztünk mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába, és ahogy ígértem, az MTTK-ból vártam ide vendégeket, meg is érkeztek, mégpedig a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar munkatársa Nyúl Sámuel, illetve Bíró Fanni, mégpedig az MTTK hallgatója, illetve az Olvasni Jó verseny szervezője. Sziasztok, köszöntelek benneteket!
3: Szia!
4: Szia, köszöntjük a hallgatókat is.
0: Hát idén is megszervezi az MTTK, tehát ugye a hallgatói önkormányzata az Olvasni Jó versenyt. Hát először kezdjük azzal, hogy elevenítsük fel, hogy kiknek is szól. Fanni?
3: Tehát a verseny az alsó tagozatos kisdiákoknak szól, elsőtől negyedik osztályig, és őket várjuk erre a versenyre.
0: Hol kell jelentkezni, illetve mivel kell, hogy készüljenek, most Samura nézel?
4: Ugye az idei témának az ételt választotta Fanni, és ugye az egyetemről még páran, és ilyen akár meséket, szövegeket kell hozni. Hol lehet jelentkezni? Az MTTK Facebook oldalán kint van egy link, amin keresztül lehet regisztrálni, és ugye azután lehet majd megkapni különböző szövegeket, amikkel majd fel lehet készülni különböző korosztályban.
0: Ha már tematika is megemlítetted, étel. Apropó, miért az étel?
3: Hát ez így nagyon ilyen véletlenszerűen jött. Néztem, hogy mik voltak az eddigi években a témák, és hogy ne legyen ugyanaz. És valahogy így eszembe jutott, aztán megkérdeztem Samut, megkérdeztem a többi hallgatót, hogy mit gondolnak róla, és akkor mondták, hát akkor legyen az ételek.
0: De így ebben a kontextusban, hogy ételek azért nagyon sok minden bele tartozik, tehát itt a gyerekek fantáziájára van bízva, hogy most akkor ételek, hogy most sütni, főzni, recept, vagy hogy hogyan tudjuk mi ezt elképzelni?
3: Teljes mértékben. Én amikor kiválasztottam ezt a témát, akkor arra gondoltam, hogy nekem az is elég, hogyha megjelenik mondjuk az alma, vagy akár egy, nem tudom, valamilyen süti a szövegben. Uh-huh. Úgyhogy én így választottam a témát.
0: Ha azt nézzük, az előző években mik voltak? Mert ez egy nem egy rendhagyó téma az étel, ha szabad így fogalmaznom.
3: Ha jól emlékszem, az előző évben állatok volt a téma, azelőtt pedig a színek.
0: Uh-huh. Tehát harmadik alkalommal szervezitek meg ilyen formában magát. Mi a célja magának a versenynek?
4: Alapvetően az, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy olvasni jó, és tényleg jó, és akár egy ilyen verseny, vagy kis vetélkedő körülményei között is, ahol még jutalmat is tudnak ezért kapni. Önmagában mindenki kap jutalmat, hogy el tudja olvasni ezeket, és hogy láthatja, hogy tényleg jó olvasni, és hogy mi is szeretünk olvasni, megszeretessük a fiatalabbakkal is, de ugye ilyenkor mindig jár egy kicsi plusz a legügyesebbeknek.
0: Mi a versenymenete? Hogyan néz ki maga a verseny?
3: Hát elsősorban ugye indul a nap reggel, egy regisztrációval megérkeznek a gyerekek, és akkor aztán elindul a komoly menet, amikor be vannak osztva tantermekbe, ahol egy kétfős zsűri várja őket. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy egy ott dolgozó tanár vagy munkatárs az MTTK-ról, illetve mellette egy MTTK-s hallgató, és ők azok, akik megvan, hogy milyen szempontok alapján vizsgálják az ő tudásukat, hogy hogyan olvasnak egy szöveget, hogyan hangsúlyoznak, és minden, amit ebből a szempontból fontos, és aztán ők összesítik ezt az eredményt, hogy szerintük ki a legjobb, és minden egyes osztályban pontozzák a diákokat.
0: Kik lesznek a zsűrik, el szabad állulni, ha már megemlítetted?
3: Hát majd a jelentkező önkéntesek a hallgatók részéről, tehát ott még zajlik a jelentkezés az önkéntesek részéről, illetve nem tudni még, hogy pontosan melyik tanárok. Tavaly is voltak, akik vállalták, szerintem idén is lesznek, úgyhogy ez még majd kiderül.
0: Ezeket a szövegeket, amit majd a gyerekek felolvasnak, ugye, amiben majd megmérettetnek, ezek milyen szövegek?
3: Van egy választott témájuk, és van egy kötelező szöveg, amit majd tőlünk kapnak. A választott témákba így belelestem itt ma a jelentkezésekbe, hogy hány jelentkezés jött, és hát van mindenféle, tehát mesék általában, van köztük népmese és más szórakoztató szövegek, illetve a mi részünkről is hasonló lesz a téma.
0: Hogyan látjátok, alsós gyerekeknek van ugye meghirdetve, mennyire szeretnek olvasni a gyerekek, hiszen nagyon fontos például ilyen szempontból ez a verseny.
4: Hát az előző években azt láttuk, hogy szeretnek olvasni, ezt miből tudjuk kikövetkezni? A regisztrációkból. tavaly 198-an regisztráltak, és idén is hasonló számot szeretnénk. Még van egy jó pár nap a regisztrációból, és azt vettem észre az utóbbi programokból, hogy mindenki az utolsó két napban, vagy az utolsó órában szeret regisztrálni, ezért izgulunk, hogy vajon lesz elég, nem lesz elég jelentkező, de mindig túljelentkezés van, ami jó, mert azt jelenti, hogy szeretnek olvasni. És ez fontos a mai világban.
0: Igen, pont ezt erre akartam appellálni, hogy itt a kütyük, a számítógép, illetve különböző platformok mellett nagyon fontos maga a könyv ilyen szempontból. És hogyan veszitek észre, mennyire forgatják a gyerekek a könyvet?
4: Hát ez mellett én nem tudom megmondani igazából. Látjuk, hogy a versenyre nagyon szépen felkészülnek, de hogy ez mellett otthon mi van, én arra tudok következtetni, hogy valószínűleg sokat olvasnak, és hogy szeretnek olvasni.
0: Honnan érkeznek általában?
4: A legtöbb jelentkező Szabadkáról és környékéről szokott érkezni, de voltak már Nagybecskerekről, Óbecsétről, Zentáról, Pacséról, Bácskosútfalváról, még Kupuszináról, Bácskertesről is, szóval tényleg vajdaság szerte mindenhonnan érkeznek jelentkezők.
0: Na már most nézzük, mondjuk el a jelentkezési feltételeket, vannak-e feltételek, illetve hogy hol kell, meddig jelentkezni?
3: A jelentkezés, ugye, ahogy már említette Samu, megtalálható egy link a Facebook oldalon, az MTTK Facebook oldalán, és az a link alatt van egy ilyen űrlap, amit ki kell tölteni, és azt, hogyha kitöltik, elküldik, akkor ezzel megvan a jelentkezés. A jelentkezési határidő pedig május 18-a, tehát hétfő, és este 7 óráig lehet elküldeni a jelentkezést, illetve akkor már azt is elmondom, hogy a verseny az rákövetkező 10 napra lesz, tehát május 28-án.
0: Egy dolog még megütötte a filmet, mégpedig, hogy ajándékot is kapnak a gyerekek, tehát akik ugye az első, második, harmadik helyezettek, mik lesznek ezek az ajándékok?
4: Az egyik dolog, ugye a Fórum könyvkiadó támogatónk, és ugye tőlük kapunk gyerekkönyveket, meséskönyveket, és ez az egyik rész, de a másik MTTK-s felszerelések, tollak, hasonlók, marketinges cuccok, de kifestők, ceruzák, hasonló dolgokkal készülünk.
0: Tényleg én azt tudom mondani minden kisdiáknak, hogy olvasni jó, és hogy jelentkezzen hozzátok a felolvasási versenybe. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
4: Mi köszönjük.
3: Köszönjük.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 0638896098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 0638896098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődne 063-699-224-es telefonszámon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069-55-80-847-es telefonszámon. 069-55-80-847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És 13 óra múlott 36 perccel, már is Zentára kapcsolunk, a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatójához, Dévai Zoltánhoz. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban!
1: Szia, Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Zoli, mivel készültök a nézőknek még így más, tehát május második felében és júniusban?
1: Következő héten, május 19-én és 20-án játsszuk a Hangyabetűt című családi mese előadásunkat. Ez zártörű előadás lesz, szervezett diákközönség van rá, láthatóan még rajta van a repertoáron, és a hónap végén, 25-e, 26-a, ez hétfő kedd, Télünk című előadás, arra még kaphatók jegyet, és 28-án a Ketten a parton most már rendhagyóvá vált beszélgető estünk, ahol Gregus Trilla és Dupák Fanni beszélgetnek egymással. Szatmáról, életről, hivatásról és minden másról, ami még belefér.
0: Ez a májusi penzum. Június?
1: Június 4-én sok juhó semmiért, és utána igazából nekünk már csak a Kamarafest lesz házon belül, ami június 22-től 25-ig fog tartani az idén. Ez egy showcase fesztivál, ami azt jelenti, hogy 4 nap alatt lejátszuk az összes előadást, amit az évadban bemutattunk, és még kísérő programok is lesznek, szóval koncertek, beszélgetések, és este ilyen kis szabad barátkozás a színház udvarban. De ezen kívül júniusban 2 fesztiválon is szereplünk. Június 12-én a Pontit című elnevezésű fesztiválon Pécsen, a Piaf Marsé című előadásunkon, valamint június 15-én Debrecenben az Országos Színház Találkozón az Oszton játsszuk a Bál című előadásunkat.
0: Zoli,
1: és utána meg úgy érzem, hogy elmegyünk egy megérdemelt pihenőre.
0: Zoli, igaz, hogy annyira gyorsan múlik az idő, hogy mindjárt itt van az évad, mármint a következő évad, szeptembertől. Valamit el szabad árulni a kedves hallgatóknak, hogy mivel készültök az évad első felében majd?
1: Előadásokkal. Nem szeretnék még erről beszélni, vannak tervek, persze, hogy vannak tervek, sőt, ezek nagyjából már le is vannak egyeztetve, viszont a kérdés az, hogy mekkora támogatásunk lesz ezeknek a megvalósítására, és igazából most erre várjuk a választ, vagy keressük a megoldást, és igazából ez ennek a függvénye. És nem szeretnék évadot hirdetni addig, amíg nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy meg is tud valósulni az az évad, amit elterveztünk. De úgyis jelentkeznék évadot hirdetni addig, amíg nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy meg is tud valósulni az az évad, amit elterveztünk. De úgyis jelentkezni fogunk, amint erre

0: tudnak igényelni, vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy személyesen a jegypénztáron. A jegypénztár telefonszáma az 024-812-603. Hétfőtől péntekig 10-től 12 óráig délelőtt dolgozik a jegypénztár, valamint hétfő, szerdán és pénteken délután 17-től 19-ig is, és minden program, minden előadás előtt egy órával. Az e-mail címünk az meg jegypénztárszínházzenta, így egybe. kukac@gmail.com.
1: Zoli.
0: Úgyhogy ezeken tudnak jegyet igényelni. A Feeling című előadásunkra, amit különben nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek. Még valamennyi jegy maradt, de iparkodjanak a kedves hallgatók és a jövendőbeli nézők, mert rohamosan fogynak a jegyek.
1: És a Kamara Fest előtt pedig kapcsolunk megint, hiszen ahogy te is mondtad, igen, 4 nap alatt több előadást is láthat tőletek majd a közönség, illetve ahogy mondtad, különböző kísérő programok is lesznek. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot és jó munkát kívánunk!
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!

13 óra múlt 48 perccel, és az előbb Rúzsa Magdi és a hip-hop szólt, ezután pedig Padödő és a Bye Bye Sasha, illetve ebben az órában még nagyon jó zenék lesznek, és a következőkben is. Na de, hát búcsúzik a mai stáb, két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, azonban ne csüggenjenek, nem sokára érkezik Csernai Panna, de előtte még tudják Mérleg Szabó Hangya Terész szerkesztésében, mégpedig 14 óra után, 15 és 16 óra között pedig a napindító témái lesznek terítéken, és utána Körhinta Csernai Pannával, Hangjegy Koktél Tomislav Jakovjevicsel. Holnap reggel pedig én várom majd önöket, tudják, vallási műsorokkal készülünk 7 és 8 óra között, utána 8-tól pedig a szombati Mozaikban várom önöket majd. Mibe kerül, ami belekerül? Piaci körkép árakkal Pető Attila belgrádi tudósítónkhoz kapcsolunk. Ezen kívül udvari nyitott óra a Tündérkertben Magyar Kanizsán, erről is szólunk. Majd beszélünk rólával is, várom önöket. Közösség, hagyomány és élmények Csángóföldön. Egyelőre csak ennyit fogok elárulni önöknek. Majd Zentán marketing kihívás, kutas, tervez, reklámoz, gazdálkodási, vállalkozói tematikájú verseny középiskolás diákok számára, és természetesen a verseny sűrűjében fogunk majd oda kapcsolni. És holnap szombaton még Muzsikálomozi Orosz Ildi szerkesztésében is slágergyár is lesz, mégpedig Búzás Zsuzsival. Ez a szombati penzum, tartsanak velünk akkor is, illetve ma is. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épület előtt tartott sajtótájékoztatót. Az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának. Majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatást. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfoknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. Posvai Gábor, magyar belügyminiszter elmondta, biztosítják a jogszabályi hátteret, valamint a termekben található berendezéseket és a látogatók biztonságát is. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt az év folyamán mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen, a Vöröskereszt hete alkalmából pedig külön figyelmet szentelnek annak, hogy mindenki betekintést nyerjen a szervezet munkájába. A Vöröskereszt hete május 8-a és 15-e között kerül megrendezésre minden évben. A szerbiai Vöröskereszt egyébként az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak.
3: Sport.
2: A Nisi Radničkit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai Arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Goran Zsmukić elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik.
3: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős lesz az idő, délután és este helyenként eső is előfordulhat.
4: Közélet.
5: Közélet.
4: Politika.
5: Politika.
4: Kultúra.
5: Kultúra.
4: Sport.
5: Sport.
6: Hogy ne maradjon le semmiről.
7: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Mély interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztő Szabó Hangya Terézt hallják. Nemrégen nálunk járt a Nemzetközi Valuta Alap képviselője, mármint nálunk Szerbiában, és az illetékesekkel különféle megbeszéléseket folytatott. Amikor laikusként így ránézünk az eredményre, akkor úgy tűnik, hogy egészen jól teljesít Szerbia. De azért arra kérem mai vendégünket, Karai László közgazdász szakértőt, hogy egy kicsit bontsuk meg a csomagot, és mondjuk el, hogy valóban ennyire hátradőlhetünk, és jó az pénzügyi állapota az országnak.
3: Az a látogatás, amely a múlt héten ért véget, a Nemzetközi Valuta Alap egyik bizottsága által, tulajdonképpen egy auditálása volt annak a politikai koordinációs eszköz egyezménynek, amelyet még 2024. decemberében kötöttek meg a szerb kormány akkori tagjai és a Nemzetközi Valuta Alap. Tulajdonképpen ez az eddigiekhez képest nem a megszokott módon történt, ugyanis eddig mindig valamilyen hitelekhez folyamodtunk, vagy kéréssel folyamodtunk hitelek miatt a Nemzetközi Valuta Alaphoz. Most ez hát egy újabb fejezete ennek az együttműködésnek, és ez most egy ellenőrző és auditálással összekötött hát államháztartás vizsgálatot jelent.
2: És ez jó nekünk?
3: Ez valamilyen módon jó is, mert végre már nem hát kéregetünk, idézőjelben mondva, különféle pénzeket vagy hiteleket, amelyekkel hát kiegyenlítették azt a költségvetési hiányt, amely abban az időben aktuális volt. Azt is még hozzá szeretném itt tenni, hogy 2000 óta, amióta a szerb kormányok léteznek, azóta még egyik kormány se volt a Nemzetközi Valuta Alap segítő jobb keze nélkül, hogy így mondjam. Vagy hitelformájában, vagy pedig most ez a legújabb variáció, amellyel hát a konzultációs és hát auditálási folyamatokat próbálják egyengetni ebben az országban, ami az ország pénzügyeit és költségvetését illeti.
2: Szakértőként nyilván nagyon figyelte ezeket a dolgokat, segítő szándékkal érkezett az MMF-nek a bizottsága, vagy inkább azért, hogy egy kicsit összeszidjon bennünket, hogy kapjuk össze magunkat, és mégiscsak jobban kell gazdálkodni a pénzünkkel.
3: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Nemzetközi Valuta Alapnak tulajdonképpen az a feladata, hogy hát a dollár hegemóniáját őrizze meg a világban. Itt is most arról van szó, az a sorok között olvasva, hogy hát a dollár és az egész világ pénzügyi világának a megőrzését és egyengetését szeretnék itt is megvalósítani, ami hát sikerül is, és olyan ellenőrzéseket és olyan hát véleményeket fejtette ki, amely által Szerbiát egy olyan megbízható, pénzügyileg befektetésre alkalmas országnak ítélték meg, amely alapján véve egy nagyon is jó irány, attól eltekintve, hogy ez még mindig elég messze van ahhoz, amelyet hát egy nyugat-európai vagy egy magasabb és jobb pénzügyi rendszerrel rendelkező országban lehet tapasztalni. Tehát Szerbia még mindig csak a közepesen fejlett országok sorában van, mondom még mindig. Habár itt a Nemzetközi Valuta Alap vizsgálatai alapján olyan helyzetet festettek, mely szerint a GDP növekedése 2026-ban 2,75%-os lehet a tavalyihoz képest. Igaz, hogy a szerb kormány ezt szeretné megvalósítani még jobb százalékban, és az ő elképzeléseik 3%-ot, vagy még esetleg 3%-on felüli eredményt is sugallnak. Ezt arra alapozzák, hogy az idei év, tehát a 2026-os év első három hónapjában ténylegesen a GDP növekedése 3%, de hát azt el kell mondani, hogy a közgazdaságban ezek a rövid távok, ezek nem jelentenek olyan lényeges előremutatást, ez inkább csak a kormány és a pénzügyminisztérium számára jelentősek, hogy megpróbálják festeni azt a helyzetet, amelyet szeretnének tulajdonképpen is elérni. Én úgy gondolom, hogy ezek a mutatók nem rossz irányt mutatnak, de hát azt is meg kell nézni, hogy tavaly mekkora volt a fejlődés, az idén mekkora a fejlődés, mert azt is tudjuk, hogy nagy mértékben függ a külföldi befektetésektől, mert Szerbiának egy alap koncepciója a gazdasági fejlesztés, illetően a külföldi befektetések vonzása. Na most a 2024-es évben 5 milliárd eurós külföldi befektetést vonzott az ország, a tavalyi évben, 2025-ben pedig ez már lecsökkent 2,5 és 3 milliárd közé, attól függően, hogy mely szektorokat nézzük, de hát végső esetben ez inkább hanyatlás, mint előrelépés, és a kormány szeretné ezt az irányvonalat továbbra is folytatni, de a jelenlegi világgazdasági és panuralkodó pénzügyi helyzeteket vizsgálván igen nehéz lesz ezt a koncepciót továbbra is ilyen formában fenntartani. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy az ilyen egyszerű termelési funkciókat biztosító külföldi befektetések már nem aktuálisak, mert olyan alacsony munkaértéket és olyan alacsony, hát mondhatnánk, fizetéseket is tudtak eredményezni, amelyek a jelenlegi fejlődés fázisában Szerbiának nem elegendőek.
2: Szerbiának, mint országnak két Joker kártya van a kezében. Az egyik szerintem pozitív, a másik negatív. A pozitív az az, hogy bármikor szükség van egy biztató vagy egy dicsekvő kijelentése, akkor előveszik az expót, és ezzel dicsekednek, és ezzel ígérik meg, hogy igenis föl fog lendülni minden. A negatív előjel meg az, hogy mindent rá lehet fogni a jelenlegi gazdasági helyzetre, illetve energetikai helyzetre a világban, tehát nem csak ebben a régióban. Érdemes-e ezzel védekezni a Szerbiának? Mert hát Isten igazából nem tud kihatni a közel-keleti háborúra, ez nyilvánvaló, csak közvetve. Ugyanakkor deficitet is jósolnak ugye a valuta alap szakemberei, de hogyan lehet ezt reálisan, vagy hogyan szabad elmondani reálisan az ország polgárainak, anélkül, hogy pánik keletkezne?
3: Szerintem egyáltalán nem olyan hangulatot teremtenek, amely pánikot jelenthetne, és pánikra adhatna okot. Inkább, ahogy már ön is szerkesztő asszony említette, az expo köré fonódik az egész történet. Ez az utóbbi három év és a jövő év, ahol már be kellene, hogy csúcsosodjon ennek az eddigi tevékenységeknek az eredménye. Mind azt jelentik, hogy Szerbia ezt a, hát nem mondanám, hogy másodlagos, de nem a kizárólagosan világexpónak tartott rendezvényt igen jelentős eseménynek éli meg, szeretné bemutatni az országot, hogy milyen jó állapotban van, milyen jó gazdasági eredményei vannak, milyen fejlődőképes és mennyire attraktív azok számára, akik esetleg szeretnének ide befektetni, amely által utána tényleges növekedése is lehetne az ország gazdaságának. Most az expo egy jó ürügy arra is, hogy hát sok mindent ez a kalap alá vegyenek, és inkább, hát most én úgy látom, hogy inkább csak a Belgrád környékét fejlesztik, és ez az ország többi részére nem biztos, hogy pontosan hát vonatkoztatható. Ezek szerint ezt a fejlesztés ilyen formájában kell megvalósítani, amely tulajdonképpen az egész országra vonatkoztatva fogja majd megmutatni a GDP-t, mert hát ott épülnek azok a létesítmények, amelyek jelentősen hozzájárulnak majd az expo sikerességéhez. Igaz, el kell mondani, hogy új utakat, új autóutakat, esetleg bizonyos mértékben új gyárakat és új külföldi befektetőket is tudtak vonzani, amelyek sikerrel járhatnának, hogyha tényleg egy nagyobb mértékű munkaerő biztosítást tudnának eredményezni, és én úgy gondolom, hogy ha ezen az úton járunk, és ezeket a dolgokat próbáljuk meg szemlélni, akkor tényleg van alapja annak, hogy egy picit pozitívan nézzünk a jövőbe, és én úgy gondolom, hogy ennek az expónak nem csak a mostani évekre kell koncentrálni, hanem én is úgy látom, hogy a kormány is azt látja, hogy a következő évek hozadéka kellene, hogy legyen ennek a befektetéseknek az eredménye, és ezáltal tudnák az országot egy olyan pozitív kihívás elé helyezni, amellyel hát tovább fejleszthetnék a gazdaságot. Nagyon lényeges az, hogy ezt mind a Nemzetközi Valuta Alap is nyugtázta, sőt, támogatja is. Igaz, hogy pár dologban hát óvóintézkedésekre is kitért, de a lényege az, hogy az expo mindenféleképpen egy központi eseményévé fog válni a gazdaság és az egész társadalmi életnek Szerbiában 2027-ben, amelynek most a legújabb bizonyítéka az, hogy a napokban látogatott el az amerikai külügyminiszter titkárhelyettes asszony, akivel a szerb illetékesek aláírták azt a szerződést, amelyel biztosította a vált, hogy az Egyesült Államok is kiállítója lesz ennek a kiállításnak, ami szintén egy nagyon lényeges, mert hát eddig tudjuk, hogy picit voltak súrlódások, és ez egy olyan jó lépésnek tűnik, amely esetleg a következőkben és a továbbiakban is hát egy bizonyos enyhítést jelenthetne a két ország közötti viszonyban is.
2: Ugyanakkor a fiszkális deficitet nem oldja meg, és tettek egy szerintem kicsit könnyelmű kijelentést az illetékesek, ugye ez a szerb illetékesek, hogy igenis megreformálják ennek a deficitnek a struktúráját, átalakítják. Van erre lehetőség? Van rá kapacitásunk? Pénzben, szakemberben, hozzáértőkben?
3: Hát most a pénzügyminisztérium nagyon is fogadkozik, hogy ez meg fog valósulni, és úgy is fog történni, ahogy ők hát ezt lefektették még a 2024-es megállapodásban, és azt is el kell itt mondani, hogy itt a lényeg ennek az egész deficitnek, vagyis úgy mondjam költségvetési hiánynak az, hogy 3%-nál magasabb nem lenne szabad, hogy nagyobb legyen.
2: Állítólag most 3,5, igaz?
3: Hát igen, de hát úgy látszik, hogy az év folyamán majd ez alakulni fog, hogy kisebbé is tudják farigcsálni, hogy így mondjam. És ez igaz, hogy ez egy nagy kihívás, és ez nagyon nehéz gond. Azzal is szembesülni kell, hogy mind nehezebbek a nemzetközi pénzügyi folyamatokban azok a hát célpontok és azok a kamatlábak, amelyekkel hitelt lehet felvenni ennek a pénzügyi helyzetnek az enyhítésére, mert tudjuk azt is, hogy Szerbiában hát ezeket a hiányokat általában külső forrásokból oldják meg, belső források még mindig nincsenek rá elegendőek. És hát ha látjuk azt is, hogy milyen kamatszázalékokkal indultunk pár évnek ezelőtt, most látjuk, hogy hát 7%-ot, hogyha elér az éves szintű kamatlába ezeknek a államkötvényeknek, amelyeken keresztül most úgy látszik az utóbbi időben igen sikeresen sikerült hát pénzhez jutni az országnak, habár ez természetesen a másik oldalról nézve, hát megint csak egy terhet jelent a jövő nemzedékére is, jövő nemzedékeire is, mert ki kell valahogy ezt fizetni, és ki kell egyenlíteni a számlát. Most per pillanat megvan ennek a pénznek a helye, sőt úgy látszik, hogy olyan helyzetet is tud teremteni, amely alapja lehet a fejlődésnek, a gazdasági fejlődésnek, de minden esetre a hitel az hitel.
2: Az igazság az, hogy próbálta ezeken a megbeszéléseken Szerbia előtérbe helyezni azokat a pozitív dolgokat, ami tetszhet az MMF-nek. Például az, hogy meglehetősen jó állapotú, hogy így mondjam, a köztartozásunk, tehát nem ment el az egekbe, azután igen sok devizatartalékunk van, illetve nagyon stabil a banki rendszerünk. Hogyan lehet ezt így egyensúlyban tartani, kinek, minek a segítségével?
3: Hát ez az, ami nagyon komplex helyzetet teremt, és attól eltekintve, hogy ezek mind nehéz kérdések, a pénzügyminisztérium és a bankkormányzó asszony is nagy előszeretettel hangsúlyozták ki mind ezeket az előnyöket, amelyeket Szerbia megteremtett, ezt el kell ismerni, hogy ez tényleg így van. A külföldi, hát hogy mondjam, a deviza tartalékunk, a külföldi valuta tartaléka az országnak, hogy 28,5 milliárd eurót tesz ki, volt ez picit magasabb is, de most az utóbbi hónapokban egy picit lecsökkent, mert hát voltak hát olyan beavatkozások is a Nemzeti Bank részéről, amelyek azt hivatottak, hogy a devizárfolyamot stabillá tartják továbbra is, mert ez egy nagyon lényeges, és hogy úgy mondjam, horgonya a gazdasági stabilitásnak és fejlődésnek, és én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Banknak igen megfeszített munkájába kerül az, hogy ezt a deviza árfolyamot, amely most per pillanat 117-40 körül alakul, ami a közép árfolyamot illeti. Ami nagyon lényeges még, hogy ez nem máról holnapra teremtődött meg ez a pénz, ezek külföldi követelések vagy külföldi pénzben lévő tartalékok alapján kerekednek ki, és nagyon fontos még azt is hozzátenni, hogy az országnak hónapról hónapra növekednek az aranytartalékai, és az is lényeges, hogy ezt hazai forrásokból szerzi, a hazai aranybányák úgy látszik, hogy termelnek akkora mennyiséget, amellyel a Nemzeti Bank meg tud birkózni és fel tudja vásárolni, és ezáltal egy bizonyos stabilitást is kölcsönözhet az egész gazdasági és pénzügyi rendszert illetően.
2: amikor említettük az általános helyzetét Szerbiának az MMF szempontjából, akkor az energiának is szóba kell kerülnie. Na most itt megint van egy pici előnyünk, mert azért van egy kicsi saját naftánk is, de van egy niszünk is, ami kérdések alatt van, és hát növekednek mindenfelé az árak az egész világon, ami az energiát illeti. Ezt hogyan tudja kibekkelni Szerbia? Mert azt talán mi jobban ismerjük, hogy Magyarországon ez hogy történt, mi minden csökkentett az állam a saját kárára annak érdekében, hogy a lakosság elsősorban energiaforrásokhoz tudjon jutni, és megfelelő áron. Ugyanezt meg tudja csinálni Szerbia?
3: Valamilyen módon és valamilyen úton hasonló cipőben jár Szerbia is, mint Magyarország, de az energiát említette az elkezdő asszony, csak még az elejére visszatérnék, hogy az elektromos, tehát a villanyáramról is hát volt szó, és nagyon lényeges azt hozzátenni, hogy a Nemzetközi Valuta Alap minden alkalommal kitér arra, hogy a lakosság felé és a gazdaság felé is az áramárat növelni kell. És sajnos most is sorok között kell olvasni, hogy azt hiszem, hogy már az év második felében erre sor fog kerülni, mert ők úgy tartják, hogy közpénzekből nem elég az energia stabilitást és a villanyerőművek kapacitását növelni, hanem olyan módon kell az árakat alakítani, hogy ez jövedelmezővé tudja tenni ezeket a hőerőműveket is, nem csak ezeket a vízerőműveket is. Szerbia számára az energiabiztonságot tudnák ezáltal is hát még egy magasabb szintre emelni. Tehát a lényeg a lényegben, hogy hát valamilyen módon áremelést sugaltak, és ezt szerintem a kormány be is fogja tartani. Még erről nem volt szó, de ez az egyik kitétele és lényeges eleme ennek a megállapodásnak is. Ami a kőolaj, a nafta iránti hozzáállást illeti, Szerbiát egy picit itt hát korholták, az miatt, hogy a jövedéki adó csökkentésével próbálja az üzemanyag árakat kordában tartani. Ez Magyarországon egy más intézkedés által, de hasonló módon megtörténik, tehát mindenféleképpen a költségvetésre van kihatással, a költségvetési bevételek oldalán kevesebb pénz jut a költségvetésbe, mert ezek az összegek igen jelentősen kihatnak a költségvetési bevételekre. Tehát ha ők azt javasolták, hogy minél előbb hagyjon fel a kormány a támogatással, az üzemanyag árának a támogatásával olyan szemszögből, hogy szabad árképzést tudjanak biztosítani, tehát a kormány szabad árképzést biztosítson, amely által hát megint csak a szabad gazdaságot próbálják hát hirdetni az országban és megvalósítani. Ami a NIST illeti, ezt ön is nagyon jól elmondta, nagyon sokban függ attól is, hogy a világgazdaságban és a geopolitikában hogyan fognak az események folytatódni. Látjuk azt is, hogy napról napra a tőzsdéken általában ármozgások vannak, hol le, hol föl, és annyira bizonytalan, hogy nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz a következőkben. És ami a NIST illeti, itt látjuk, hogy még továbbra is a helyzet eléggé nyitott, és továbbra is, hogy a futballkifejezéssel éjek egy kapura játszanak, amiből az világlik ki, hogy hát Szerbia továbbra is próbál beavatkozni ennek a folyamatnak az irányításába, de hát őt még mindig nem kérdezték meg, tehát nem tették fel a kérdést, hogy ők mit akarnak. És látjuk, hogy most megint csak a geopolitikára visszatérve, igen, összetett helyzet alakult ki most a magyarországi választások után, a közel-keleti háború kapcsán, és ezek a történések, hát úgy látszik, hogy még mindig bizonytalanná teszik a végső kimenetét annak, hogy a NIST-nek is lesz az új tulajdonosa, vagy lesz-e?
2: Ezek után, hogy úgy nagyjából áttárgyaltuk, hogy miről is beszélgettek a Nemzetközi Valuta Alap illetékesei Szerbiában, mit lehet jósolni erre az évre? Rohamosan közeledik a fél év, aztán már az év vége. Milyen éve lesz Szerbiának mindenféle szempontból, illetve nem mindenféle szempontból, az MMF, vagyis hát a Valuta Alap szempontjából?
3: A Nemzetközi Valuta Alap szempontjából Szerbia úgy van megítélve, hogy ami az inflációt illeti, tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, ami a lakosságot és általában az egész gazdaságot érinti. Hát a 3-3,2% körüli szintet jósolnak az év végére, ami egy olyan szint, amely esetleg el is fogadható lenne, de a Nemzeti Bank egy ugye céli inflációt határoz meg, és ők a 3-3,5%-ot tartják normálisnak, habár szerencsére az első 3 hónapban és a márciusi hónapot is, most már megjöttek az adatok, 2,8%-os inflációval zárták, ami tényleg egy szép eredmény, ahhoz képest, hogy látjuk, hogy Nyugat-Európában mennyire növekedtek az árak, de hát megint csak vissza kell térni az üzemanyag árakra, és Szerbia ezt hát egy ilyen megoldással próbálja korlátozni, tehát amiről a Nemzetközi Valuta Alap is már véleményt mondta, hogy ez így hosszan nem fenntartható ez a hozzáállás. Ami a lényeges az, hogy a Nemzetközi Valuta Alap úgy látja, hogy a növekedése az országnak olyan 2,75%, amit még az elején is elmondtam, lenne a tavalyi évhoz képest, tehát a GDP növekedése, ami esetleg azt tenné lehetővé, hogy új munkahelyeket és új, hát olyan reálisabb kereseteket tudnának biztosítani a cégek, amelyekkel egy picit előrébb tudnának lépni az életszínvonal emelését illetően.
2: És ez a lényeg?
3: Mindig ez a lényeg. Minden kormánynak, a mindenkori kormánynak az a lényege, hogy az emberek a lakosság életszínvonalát próbálják emelni, és az életfeltételeket mindig jobbá tenni. Hát ezt majd meglátjuk, hogy fog sikerülni.
2: Köszönöm szépen Karai László közgazdás szakértőnek, hogy ezt véleményezte. Lett volna Köszönöm. Még sok minden mondani való a Nemzetközi Valuta Alap látogatását illetően, de szerintem sort kerítünk még majd ezekre a témákra, mert érdekli az embereket, mert hát a mindennapi életünk függ tőle. A Mérleget hallották. A műszaki munkatárs Farkas Ervin nevében is köszönje a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz, a viszonthallásra.
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Reklámot hallottak.

Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Elektronápon, a legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épület előtt tartott sajtótájékoztatót. Az új kormányfő miniszterei segítségével élő adásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordonbontásának. Majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatást. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. Posvai Gábor, magyar belügyminiszter elmondta, biztosítják a jogszabályi hátteret, valamint a termekben található berendezéseket és a látogatók biztonságát is. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt az év folyamán mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen, a Vöröskereszt hete alkalmából pedig külön figyelmet szentelnek annak, hogy mindenki betekintést nyerjen a szervezet munkájába. A Vöröskereszt hete május 8-a és 15-e között kerül megrendezésre minden évben. A szerbiai Vöröskereszt egyébként az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak.
6: Sport.
7: A Nisi Rádnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai Arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Goran Zsmukić elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős lesz az idő, délután és este helyenként eső is előfordulhat.
8: Csak a legfrissebbek!
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Az elmúlt években Vajdaságban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a szabadidős sportesemények, és hamarosan Zenta is felkerül a futóversenyek térképére. Május 31-én ugyanis első alkalommal rendezik meg a zentai félmaratont. Honnan indult az ötlet, milyen lesz a verseny útvonala, és milyen célokat tűztek ki a szervezők az első rendezvény elé? Erről beszélgetünk Nagy Gellért Bélával, az esemény ötletgazdájával. Tehát akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogyan született meg az ötlet, és mi volt a legfőbb cél a rendezvény megszervezésével?
2: Hát az ötlet az még valójában 2019-re ugrik vissza, ugyanis akkor én már egy ideje benne voltam a futás világában, jártam az utcai versenyeket, úgy az atlétikai versenyeket, és adott egy nagyon szép város, ahol ezt ki lehetne vitelezni, de akkor inkább még jobban a saját karrieremre fókuszáltam, ezért hagytam még ezt a dolgot beérni, hogy egyáltalán a kapcsolatok is kialakuljon. Egészen pontosan 2025-ig, amikor ugye megvolt már a fejemben egy teljes kép, egy útvonal, egy terv, egy stb., és akkor kerestem meg azokat a megfelelő személyeket, akikkel jelenleg már nagyban szervezünk, illetve már nem sokára oda is érünk a dátumhoz.
1: Tehát akkor kialakult a terv. Erről mit kell tudni? Pontosan a távokra gondolok, hogy honnan, hova és mekkora útvonalon, hány kilométeren, mit látnak majd a futók futás közben?
2: Maga a távok ugye 5, 10 és 21 kilométer, azaz félmaraton. Mindegyik táv a város központjából indul. Egyidejűleg 11 órakor van a start. Első körben mindenki ugyanazon az útvonalon halad át, ugye egy kör 5 kilométer tesz ki, tehát azt jelenti, hogy az 5 kilométeres futók az első körben be is fejezik a versenyt, a 10 kilométeresek ugyanazon az útvonalon haladnak még egy kört. A félmaratonosok viszont egy nagyon pici eltérővel 3 körrel egészítik még ki, tehát így 4 körrel lesz a félmaraton, 4 körös lesz a félmaraton. Ahol a start, ott van a cél is.
1: De ez így a belvárosban, és akkor ott ilyen szebb
2: teljesen
1: utcákat...
2: Teljesen a belvárosban történik, illetve a verseny ugye befejezés előtt a gyönyörű Tiszaparton futnak végig, a Tisza mellett a sétányon, itt a Napóra, a zentai emlékmű, szóval minden ilyen látványos helyen átmennek, ami ugye maga a Zenta. Illetve a hidat is ugye tudják látni, vagy ugye a városházat, ugye, ahova visszaérkeznek.
1: Ez akkor a zentaiaknak is hangulatos, de a vendégfutóknak is hangulatos lesz, hiszen akkor alkalmuk adódik egy kis városnézésre. Egyébként itt említette, hogy lesz egy 5 kilométeres, egy 10 kilométeres, illetve egy 21 kilométeres táv is. Így ebből feltételezem, hogy profi futókat is, illetve amatőr futókat is várnak. Így van?
2: Igen, várunk, és már látom is a jelentkezéseket, hogy jönnek komolyabb atléták is, főként inkább Szerbiából, de látom, hogy Boszniából is jönnek már, illetve angoloktól is van egy-két nevezésünk, és még Írországból is egy, illetve ne felejtsük el, hogy Magyarországról is vannak már szép számban jelentkezőink.
1: És akkor az érdeklődésre visszatérve, ezekről a számokról mit tudunk eddig mondani? Te említetted, hogy külföldről is érkeztek már jelentkezők, egészen messzi országokból is. 10-20 számokról beszélünk, vagy már a 100 környékét is elértük, vagy esetleg még több?
2: A futók mennyisége jelenleg, aki már biztosan starthoz áll, az 300-ra mondanám most jelenleg.
1: Hát ez nagyon nem kevés, ez nagyon szép szám, tehát akkor ez, hogy is mondjam, kellően meg lett hirdetve, és számos helyről jelentkeztek, hogyha több
2: nagyon,
1: mint 300.
2: Nagyon-nagyon örülünk ennek a számnak, viszont maga a jelentkezéseket, ugye, amit ugye látunk a Trükáres oldalán, ott már majdnem 450-en bejelentkeztek. Én bízom benne, hogy mindenki véglegesíti a nevezését, és akkor minél többen, tehát még többen, arra még van ugye egy kis idő. Nagyon örülnék, hogyha még a 300-at is meghaladná. Ez így számunkra első alkalommal szerveződik meg egy ilyen félmaraton Zentán, hát ez valami hatalmas ugrás számunkra, és nagyon is boldogok vagyunk.
1: És ha már ekkora számokról beszélünk, felső határ nincsen? Tehát mekkorák a kapacitások?
2: Valójában 1000-re korlátoztuk a versenyt, amit ugye első évre ki tudnánk hozni, hanem idén bízunk benne, hogy jövőre elérjük ezt a számot.
1: Hol tart egyébként a szervezés folyamata? Milyen kihívásokkal kell szembenézni így a szervezés terén?
2: Jelenleg most már minden a helyére kerül, nagyon, nagyon erős időszak áll mögöttünk. Itt már nagyon gyönyörű befutóérmek készek, akkor a maga az arculat megtervezés, tehát a csippes arcszámoknak a megtervezése nagyon profin működött. Itt már csak inkább annak a versenynek, a napjának a lemenetelét kell átbeszélnünk. A legfontosabb dolgok már készen vannak, csak ki kell, hogy vitelezzük.
1: Tehát akkor minden kész a belváros lezárásával kapcsolatosan, rendőrségi kíséret, meg aktivistáknak, vagy önkénteseknek.
2: Igen, önkéntesek, mentőszolgálat lesz kint, technikusok lesznek kint, Vöröskörözt áll mögénk, a tűzoltóság segít nekünk. Szóval én azt látom az utóbbi pár hónapban, hogy nagyon-nagyon fellendült Zentába a szempontból, ez nagyon boldoggá tesz engem. Minket, ugye említeném még a másik két főszervező kollégámat, Nagy Zsoltot és Antal Zoltánt. Mindenkinek megvan a saját dolga, hogy mit csinál a versenyszervezésen belül. Nagyon boldogok vagyunk, mert amikor kimegyünk a sétányra, akár a töltés vagy a városban, nagyon sokan érdeklődnek, nagyon sokan segítségüket nyújtanak, illetve nagyon sokan futnak. Szóval tényleg nagyon, tehát a pozitív visszajelzésű az esemény.
1: Lesznek kísérő programok, családi vagy gyermekprogramok esetleg?
2: Igen, mi nagyon szerettük volna, hogy ez egy nem csak külön, tehát hogy igen a futás, de hogy így egy kicsikét családcentrikusabb verseny legyen. Egy teljesen ingyenes offline zónát rendezünk a parkban, ahol 8-10 fajta játékkal szélesebb korosztályú gyermekek tudnak játszani. Ugye említettem, ez is teljesen ingyenes, és itt is kétnyelvi animátor torok gondoskodnak arról, hogy ugye zökkenőmentesen történjenek a dolgok, illetve a fő futam előtt úgymond gyerekfutamot rendezünk, ahol a gyermekek szintén korosztályokra lesznek bontva, és egy jelképes távat futnak le. A picik egy kicsit kisebb kört, a nagyobbak egy picit nagyobb kört, ez egy ilyen tiszteletkör maga, tehát nem versenyként hirdettük, nem is úgy van. Hát inkább ez egy ilyen tiszteletkör.
1: Ekkora volumenű rendezvény, amely itt kezd kibontakozni, hiszen egész magas számokról beszélgettünk. Mit jelent egy ekkora rendezvény Zenta idegenforgalma és közösségi élete szempontjából?
2: Én bízom benne azt, hogy ezzel az eseménnyel nagyon-nagyon sok ember megismeri Zentát. Zenta egy szép város, Zentát ezzel az eseménnyel még jobban fel tudjuk lendíteni, mivel ugye elég most így első évben is már több országból van jelentkező. Én bízom benne, hogy a következő években még több, még szélesebb körű lesz a nevezők száma, ami az országokat illeti. Hát ez egy hatalmas előrehaladás lenne Zentának.
1: Itt a beszélgetés folyamán említette, hogy remélhetőleg jövőre még többen lesznek. Ez azt jelenti, hogy akkor szeretnének hagyományt teremteni, és jövőre mindenképpen megszervezni a másodikat?
2: Mindenképpen hagyományt szeretnénk, ami minél szebb, tehát ahogy az idő előre haladtával egyre nagyobb, és minél jobban apró kis elmaradott részecskéket még szebbé tenni. Tehát mindenképpen.
1: Azok a hallgatók, akik így hallgatták ezt a beszélgetést, és felkeltette az érdeklődésüket, azoknak mondjuk el végül, hogy meddig és miként lehet jelentkezni, illetve mikor és hova várják majd a futókat, szurkolókat és az érdeklődőket.
2: Jelentkezni május 22-éig lehet, trka.rs oldalán. Itt kitöltik a személyes adataikat, illetve megadják a póló méreteiket, illetve a verseny napjára is maradnak minden számban korlátozott mennyiségű rajtszámok.
1: Köszönöm a beszélgetést Nagy Gellért Bélának, az első zentai félmaraton ötletgazdájának.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
3: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét? Azért nem ennyire régit.
0: Változatosság a retro jegyében.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
3: Retro slágerek társaságában.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Retrós lágerek társaságában.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály- és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődne 063-699-224-es telefonszámon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 90-es évek magyar slágerei.
4: Itt az SMR-ben.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Az elmúlt napok csapadékos időjárása egyszerre jelentett áldást és kihívást a gazdálkodók számára. Az eső noha jót tett a vetéseknek és az őszi kultúráknak, ugyanakkor kedvező feltételeket teremtett a különféle gombás betegségek és kártevők megjelenésének is. A szabadkai határban most a termelők folyamatosan figyelik a növényállományok állapotát. Arról, hogy mire kell most különösen odafigyelni a földeken, milyen veszélyeket hordoz a nedves időjárás és hogyan lehet időben megelőzni a komolyabb károkat, Barcsik Mártával, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat növényvédelmi szakmérnökével Vitkovics Alexander beszélgetett.
2: Akkor foglalkozzunk egy kicsit a növények állapotával.
3: Kezdjük először is ugye az őszivetésű növényekkel. Az olajrepce az a magvakat formálja, tehát a magvak lassan telítődnek, és itt már nincs semmiféle növényvédelmi teendő. Itt várjuk az esőt, ami nagyon hiányzik, és hát ez az, ami valójában a legnagyobb problémát okozza ebben a pillanatban. Ami a kalászosokat illeti, az árpákat, a buzákat, tehát az árpák az most már úgymond virágoznak nagyban, sőt némelyik már ott el is virágzott. A későbbi hosszabb vegetációjú buzáknál ott a kalász az magában a levélben még benne van, még nem bújt ki, de ott van, hogy majd, hogy nem. Tehát a kalászosodás kezdetétől, és már vannak virágzó buzák is, akik a korai fajtáknál, úgyhogy ez is egy ilyen tarka képet mutat. A legnagyobb probléma a vízhiány, és hát arra felhívnám a gazdák figyelmét, hogy a fúzárium fertőzés elleni védelmet azt azért mindenképpen végezzék el a buzák és az árpák esetében is, de a buzánál legfőképpen, hiszen ez a gomba ellen csak is a megelőző intézkedés tud megfelelő eredményt mutatni. Amikor már megjelenik, akkor tehetetlenek vagyunk. Ez a gomba ugye virágzás folyamán okozza a fertőzést, úgyhogy a virágzás kezdetén kell elvégezni a növényvédelmet, mi teendőket, a permetezést, és ez a permetezés tulajdonképpen, ez a növényvédelmi művelet a levélbetegségek ellen is hatékony lesz majd, tehát a leveleket is meg fogja védeni az egyéb gombás fertőzések ellen. A fúzáriumos kezeléssel egy időben nem árt, hiszen elég sok a levéltető is, és a kalászon is megjelennek ezek a tetvek, úgyhogy és szárazságban mindig nagyobb populációval számolunk minden növény esetében is, tehát a fúzáriumos gomba vegyszer mellé azért lehet egy kis inszekticidet is beletenni.
2: Említette, hogy
3: populációval számolunk minden növény esetében is, tehát a fúzáriumos gomba vegyszer mellé azért lehet egy kis inszekticidet is beletenni.
2: Említette, hogy nagy a vízhiány attól függetlenül, hogy az utóbbi időben

0: Az a föld és a legnagyobb problémát az jelenti, hogy semmiféle tartalék vízmennyiség a mélyebb talajrétegekben nincsen, és erről már beszéltünk a tél folyamán is, hogy igaz, hogy volt hó, igaz, hogy a tél folyamán egy kicsivel több csapadék, nedvesség volt, mint az elmúlt években, de ez még nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy pótolja az elmúlt néhány évnek a hiányát. Úgyhogy, ha nem lesz csapadék, akkor sajnos meg fogják sínleni a növények ezt a hiányt. Az elmúlt néhány év ugye nagyon nagy nyári forróságokat hozott nekünk, szeles idő volt, tehát kiszárította szó szerint a növényeket, nem volt a talajban elég nedvesség, hogy ezt a vízhiányt pótolni tudják a növények. Ha nem lesz eső, ugyanez vár ránk, tehát nem tudom, hogy mit mondjak, hogy ezt hogy lehetne megoldani, locsoló rendszerek, és hogy valóban, hogy ez megoldást jelentene-e, hiszen ezek a nyári nagyon nagy forróságok sem használnak, tehát ezt nem oldja meg a locsoló rendszer se valójában.
1: Az imént beszélgettünk az őszi vetésűek növényvédelméről. Mennyire fontos időben elvégezni a kórokozók elleni védelmet, és milyen gyakori hibákat követnek el a gazdák, hiszen járják a terepet, és nyilván van rálátásuk.
0: Hát a növényvédelmi intézkedéseknek az ideje az mindig kulcsfontosságú a siker szemszögéből, ugye? Hiszen sokszor nem napok, hanem órák is számítanak, főleg a gyümölcsészeti permetezéseket illetően, hiszen a gombás fertőzések azok nem ismerik az órát, ők, ha kedvezőek a feltételek, akkor elég gyorsan meg tudják fertőzni a növényt, de alapjában véve, tehát a legrosszabb permetezési időpont választás az, amikor az ember fejből permetezik, amikor szokásból, amikor naptár szerint, vagy csak azért, mert látta, hogy a szomszéd is csinálja, hogy nem megy ki, nem győződik meg a permetezésnek a szükségességéről a gazda. Itt adódik talán a legnagyobb probléma, és hát a vegyszerválasztás. Sajnos nálunk még a pénz az nagyon nagy úr, és sok esetben az diktálja, hogy milyen vegyszert fog választani a gazda. Tehát nem mindig a megfelelő vegyszert válasszák. Ez a tapasztalatom sajnos.
1: Beszélgetésünk végén foglalkozunk egy kicsit a gyümölcsösökkel. Milyen most a gyümölcsösök állapota az alma termésűek, vagy pedig a csonthéjasoknál? Lesz-e idén barack? Ez egy örökös kérdés, hiszen legutóbb, ha jól emlékszem rá, igazán jó termése baracknak valamikor 7 évvel ezelőtt, tehát 2019-ben volt.
0: Na most baracktermés az 2 évvel ezelőtt is elég jó volt, de azért lesz az idén is barack. Tavaly kimaradt, a sárga barackról beszélünk, a kajsziról. Tehát lesz kajszi termés az idén, nem lesz egy csúcs hozam, de azért lesz, hiszen ez a tavaszi hideg időjárás azért csak kihatással volt a megkötött terméseknek a mennyiségére is. Tehát a többi csonthéjasnál is azért, tehát az idén azért lesz cseresznye és megy is, tehát minden lesz, csak nem lesz egy csúcs hozam, hiszen azért hideg volt a tavasz elején. Ami itt fontos a csonthéjasoknál, ugye az a, most már a termésnek magának a védelme is, hiszen most már vannak zöld termések, és a levéllyukacsosodás elleni fertőzések, ugyanúgy itt vannak a kártevők is, ugye a cseresznyelégy megjelent, tehát ő ellenei a cseresznyészeknél védekezni kell. Akkor a levéltetvek, azok folyamatosan jelen vannak a gyümölcsösökben, tehát ellenük is védekezni kell. Ami az almásokat illeti, az almamoly elleni védelem nagyon fontos ebben az időszakban. A lisztharmat és a varasodás elleni védelem is fontos. Tehát ezek a legfontosabb dolgok, és mint mondtam, az almásoknál is ugye a levéltetvek azok folyamatosan, tehát egyfolytában jelen vannak mindenütt, tehát ellenük azért védekezni kell.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és megosztotta ezeket a hasznos információkat a hallgatókkal és elsősorban a termelőkkel.
0: Köszönöm szépen.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett a híradó témáiból. Még mindig nem esett elegendő mennyiségű csapadék Vajdaságban. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben, és először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, jönnek a részletek. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Bush Villa riportja.
9: Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 Celsius fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Aladics Tibor, termelő.
10: Már látszanak a problémák, tehát a szárazság okozta károk már felütötték a fejüket, kezdtek alulról felsárgulni, valamint már a kalásznál is láthatóak felülről a szárazság jelei. Abban az esetben, hogyha a növény elérte azt a kritikus pontot, hogy hiányzott neki a nedvesség, akkor ő egyszerűen védekezésre kényszerült, és a kalászból már egy bizonyos mennyiséget el is dobott, hiszen érezte, hogy nem tudja kinevelni.
9: A termelők szerint a májusi csapadék rendkívül sokat segített a kapás növények esetében, viszont csak pillanatnyilag oldotta meg a problémát. Ezek a kultúrnövények ugyanis a talaj felső rétegéből nyerik ki a nedvességet és a tápanyagokat. Kaszab Szabolcs, termelő.
11: Gyümölcsfák esetén a talajnak a felső 60-80 centije az, ami fontos, hogy át legyen ázva, ebből tudnak gazdálkodni. A szántóföldi növénytermesztésben, zöldségtermesztésben pedig a felső 30 centi az, amit a gyökérzóna átsző, és abból élnek.
9: A növényeknek éves szinten 1000 liter csapadékra lenne szükségük, hogy megfelelő terméshozamot adjanak, viszont a gazdák már 600 liter esővel is megelégednének. A termelők szerint 2018 óta nem hullott elegendő csapadék Észak-Bácskában. Nagy György János, termelő.
12: Ahogy a vegetáció intenzívebben megindult, és már kijöttek a levelek, így május elsője után muszáj volt beindítani az öntözőrendszereket. Alapból ilyenkor tavasszal egy karbantartást szoktunk végezni, átjárni, átnézni az öntözőrendszereket, ez megtörtént, és úgy ítéltük meg, hogy nagy szárazság miatt muszáj bekapcsolva hagyni, és illetve öntözni a kultúrákat.
9: A termelők szerint a földeknek most leginkább egyenletes esőzése lenne szükségük ahhoz, hogy a kalászosok megerősödjenek, a tavaszi vetések pedig megfelelően fejlődjenek a nyári hónapokban.
8: Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL Group számára, Anis ügyében jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adni a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazpromneft vállalattal Anis 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-éig kell lezárni.
3: Számunkra a legfontosabb kérdés a pancsovai olajfinomító jövőbeni működése, annak biztosítása, hogy optimálisan működjön. Ez kulcsfontosságú országunk számára a szerb piac ellátása szempontjából, valamint a bruttó hazai termékre, a gazdasági növekedésre és az ellátásbiztonságra gyakorolt hatása miatt is. Ennek megfelelően a nap végéig a MOL számára ismertetjük végleges álláspontunkat. Erről már részletesen egyeztettünk és véleményt cseréltünk, így ebben nincs nagy meglepetés. A MOL igazgató tanácsa pedig hétfőn dönt majd az ügyben.
8: Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz, az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épülete előtt tartott sajtótájékoztatót. Az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának, majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet nyitva, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai költöznek be hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen. A Vöröskereszt hete alkalmából külön figyelmet szentelnek annak, hogy minden érdeklődő betekintést nyerhessen munkájukba, Fejős Ornella tudósítása.
13: Nagy volt az érdeklődés az ingyenes vérnyomás és vércukorszint mérésre Oromhegyesen. A helyiek számára fontos egészségük megóvása, és élnek is az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Csizmadia Magdolnát hallják.
14: Egy kicsit a vérnyomásom egy kicsit magas, de többi jó.
15: Örül ennek, hogy ingyenesen elvégzik ezeket a vizsgálatokat?
14: Örülök tényleg, mert van, amikor orvosom még, akkor van, amit fizetnem kell. Abban a kis nyugdíjban nem nagyon lehet.
13: A programok a Vöröskereszt hete alkalmából kerültek megszervezésre. Hodik Erzsébet, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt elnöke.
16: Általában 20 és 30 között eljönnek, leellenőrzik, ha jó, akkor az jó, ha nem, akkor esetleg mondjuk, hogy forduljon orvoshoz, tehát aki eddig nem szed egy gyógyszert, lehet, hogy majd az orvost fog gyógyszert adni, esetleg változtatnak a gyógyszeren, esetleg valamilyen tanácsot tudunk nekik adni táplálkozással kapcsolatban, az emberek még szokták is jönnek és igénylik.
13: A Vöröskereszt hete május 8 és 15-e között kerül minden évben megrendezésre. Ez idő alatt a Vöröskereszt tagjai számos programot szerveznek, amelyek felölelik a szervezet munkáját. Az elmúlt napokban is előadásokkal, ruhaosztással készültek, a népkonyha ebédjeit pedig plusz élelmiszerekkel gazdagították. Cseszkó Mónikát, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkárát hallják.
17: A Szerbiai Vöröskereszt az idén ünnepli fönnállásának 150. évfordulóját, és az idei szlogenünk az Egyesülten az emberségért, hogy tényleg, hogy arra szerettük volna az egész hét folyamán fölhívni a figyelmünket, hogy ebben a nagyon változó és szélsőséges világban, amiben élünk, hogy az embernek a szükségleteire való fókuszálást erősítsük.
13: A hét nap alatt a szervezet munkáját támogatni is lehetett, ugyanis gyűjtést szerveztek az iskolákban és a lakosok körében. A befolyt pénzeszközökből tanszercsomagokat vásárolnak majd a szeptemberben iskolába, óvodába induló, rászoruló családokban élő gyermekek számára. A tavalyi hasonló akciónak köszönhetően 120 tanszercsomagot tudtak összeállítani a község kisdiákjainak.
8: Először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, a Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású, élőzenével kísért néptáncszínházi előadással mutatkozott be Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Színházban, Balázs Andrea és Nagy Dominika összeállítása.
18: Erdélyből érkezett Szabadkára a Háromszék Tánc Együttes. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat adtak elő élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte. Ivácson László, a Háromszék Tánc Együttes művészeti vezetője.
19: Egy jó munka volt vele olyan szempontból, hogy megtudtuk, hogy egy budapesti alkotó hogyan tekint a székelységre, a székely népi kultúrára, mi az, ami átjut oda, hiszen ők mindig úgymond vendégként, gyűjtőként jönnek hozzánk.
18: Amikor belenézünk a tükörbe, a mi arcmásunk látszik, de az őseink is ott vannak velünk, és a székelyek ugyanígy vannak a kultúrájukkal is. Évszázadokra tekint vissza a székely népzene és néptánc kultúrája, amely hagyomány útján terjedt, és hogy miként formálódott, ezt mutatja meg az előadás. Farkas Levente, a Háromszék Táncegyüttes zenekar vezetője.
20: A paraszti kultúrában nincsenek úgynevezett énekesek. Az ének ugyanúgy az élete szerves része volt, mint a kaszálás, vagy a levegővétel, vagy bármelyik más egyéb mozzanata az életüknek. Tehát, amikor mulattak, igazából saját magukat adták, és mindenki tudott énekelni, mert mindenkinek az élete része volt.
18: Az együttes az év elejétől kezdte szervezni a vajdasági turnét. Több támogató is hozzájárult ehhez a vendégszerepléshez, és a szervezők azt mondták, a befogadó intézmények is nagyon nyitottak voltak. Sipos Noémi, a Háromszék Tánc Együttes aligazgatója.
21: Mi nagyon sokat turnézunk Erdélyben, meg Magyarországon nagyon neves színpadokon lépünk fel időnként, de érdekes, hogy Szerbiába, Vajdaságba még ez idáig így a táncszínházunk nem tudott eljutni, úgyhogy ez egy nagy siker, hogy itt lehetünk.
18: A társulat bízik abban, hogy lesz folytatása az együttműködésnek.
8: A pontos idő 16 óra 15 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken és 140 éves a Topolyai Központi Bambi Iskoláskor előtti intézmény. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a szakmai kapcsolatépítésre, a legkorszerűbb traktorok és kombájnok megtekintésére, valamint a legújabb agrártudományi innovációk megismerésére. Az ünnepélyes megnyitó ma 19 órakor lesz. Holnap 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a vásár. A belépőjegyára 1000 dinár, szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. A belépőjegyekkel a látogatók automatikusan a nyereményjátékban is részt vesznek. Idén a főnyeremény egy John Deere traktor lesz. A vásár partnerország a Csehország, Slobodan Cvetković, az Újvidéki Vásár vezérigazgatója a mikrofonnál.
22: Lesznek további látványosságaink is. Korábbi sajtótájékoztatókon már említettük, hogy lesz egy múzeum is, ahol látogatóink gyakorlatilag megtekinthetik a mezőgazdasági gépesítés fejlődését a 18. századtól egészen a mai legmodernebb eszközökig. Lehetőségük lesz arra is, hogy részt vegyenek különböző tevékenységekben, például kukoricamorzsolásban, palenta készítésben és hasonlókban. A másik fontos dolog, hogy számos programot maguk a kiállítók szerveznek, így gyakorlatilag, ha mindent számolni szeretnénk, nem is tudnánk. Az egyik szintén érdekes és fontos része a lovas programok. Lesznek díjugrató versenyek és fogadhajtó viadalok is. A gasztronómia sem maradhat el. Ez a Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár elmaradhatatlan része.
8: Befogadni egy kis állatot életünk egyik legszebb döntése lehet, ugyanakkor komoly felelősséggel is jár, hiszen házi kedvencünk hosszú éveken át velünk marad. A szakemberek a felelős állattartásra hívják fel a figyelmet, különös kép, ami a különféle betegségek elleni védekezést illeti. Halász Zoltán riportja.
23: A szívféreg egyre gyakoribb betegség kis kedvenceink között. Szerencsére napjainkban egyre több különböző preventív módszerrel védekezhetünk a különböző kórokozókkal és vírusokkal szemben. A kötelező veszettség elleni oltáson felül manapság már egyre több állatorvos javasolja az opcionális oltásokat, elsősorban a különböző bélférgek és vírusok ellen. Fontos, hogy ezeket az oltásokat a legajánlottabb már kölyök korban beadni, így növelve hatékonyságukat. Kovács Lea,
0: Nekem egy német spitzem van, 3 éve van meg, és hát mivel kiskorú voltam, ezért a nagymamám nevén van a kutyus, és hát veszettség ellen van oltása, a bélférgek ellen.
23: Vadászkutyák esetében az ajánlott oltások mondhatni kötelezőnek számítanak, hiszen a vadászat során a kutyák számos kórokozóval, vírussal és baktériummal találkozhatnak. Őri Ferenc megelőző módszereket is alkalmaz vizslája védelmében.
1: Persze az alapoltás, ugye a védőoltás, az veszettség ellen, az mint minden kutyának ugye kötelező nálunk, illetve különféle vírusok, baktériumok ellen szokott kapni oltásokat éves szinten, kullancsok ellen szoktunk neki ilyen cseppeket, különböző nyakörveket adni.
23: Szerbiában a kutyák mintegy 20-25%-a fertőzött szívférgességgel, ezért különösen fontos a rendszeres megelőző kezelés a paraziták és férgek ellen, valamint az éves szűrővizsgálat elvégzése, emelte ki Hegedűs József, a Bajmoki Vetszervisz állatorvosi állomás alapítója. Hozzátette, a kisállatok esetében kifejezetten ajánlott a szűrővizsgálat, a szúnyog idején pedig havonta szükség lenne tablettát adni házi kedvenceinknek, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a fertőzés veszélye.
2: Állatoknál, kölyköknél, kutyakölyköknél vagy kis cicáknál fontos tehát, hogy féregteleníteni kell őket. Külső paraziták, esetleg gondolok főleg a bolhákra, esetleg tetvekre, ez ellen kell kezelni őket, és megfelelő védőoltásokkal kell ellátni őket, tehát úgy, mint hogy bennünket is gyerekkorban védőoltásokkal láttak el, ugyanúgy őket is. Ezek nem kötelező oltások, de ajánlott oltások. Kötelező oltásból egyetlen egy van, az a veszettség elleni oltás, az sem annyira az állatok egészsége miatt, hanem az emberek védelme érdekében történik. Tehát ha visszatérünk ezekre a nem kötelező, de ajánlott védőoltásokra, ez a kiskutyáknál megvan, hogy 3 oltást szoktunk leginkább adni. Itt a parovirózis elleni védőoltás a legfontosabb ezek közül, de ezek olyan vakcinák, amelyek több betegség ellen védenek egyúttal bennünket, tehát polivalens vakcinák, és egyik alkotó elemük a parvovírus elleni antigén is, ami kivált egy immunitást.
23: A szakember szerint fontos szegmense a felelős állattartásnak az ivartalanítás. Egyrészt megelőzhető vele a nem kívánt szaporulat, amely sok esetben komoly problémát jelenthet a gazdák számára, emellett bizonyítottan csökkenti bizonyos betegségek kialakulásának esélyét is, például kutyáknál idősebb korban az emlőtumor megjelenését. A beavatkozás elvégzése leggyakrabban 7-9 hónapos korban javasolt.
8: A Topolyai Központi Bambi iskoláskor előtti intézmény idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját. A községben 1886 óta foglalkoznak szervezetten az óvodáskorú gyermekekkel. A jelentős évfordulóra a legkisebbek rendezvénysorozattal készültek. Paracki László és Annus Beatrix tudósítása.
4: Jelenleg 13 épületben zajlik az óvodai nevelés és oktatás, és esetenként a napközis ellátás is a községben. Topolyán 4, míg a falvakban 9 épületben működik óvoda. Fényszárosi Fekete Tímea a Topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény igazgatója.
24: Tudni kell azt, hogy pont ezen a téren nyílott annak idején, tehát 140 évvel ezelőtt az első kisded óvoda, ahol még apácák, ugye tisztelendő nővérek vezették az oktatást, majd utána fejlődött az oktatás is, az óvodai oktatás, és akkor így indult az egész nevelés, oktatás, amit az óvodát illeti.
4: Az óvónők segítségével a község legfiatalabb lakói kiállítással, színházi előadással, karnevállal és ünnepi műsorral kedveskedtek a szülőknek és a nagyszülőknek. Onhaus Gyalus Gyöngyi, topolyai óvónő.
25: 756 gyermek jár intézményünkbe, úgyhogy mindannyian föllépünk itt most. Tömörülünk, több falusi óvoda összecsatlakozik, hogy ugye ne tartson olyan túl hosszú ideig a műsor, és ezzel bemutatjuk azt is, hogy tudunk együttműködni a városi és a falusi óvodák is.
4: Topolya községben folyamatban van az iskoláskor előtti intézmény újratervezése, és szeretnék, ha továbbiakban is mind a 13 helyszínen foglalkoznának a gyermekekkel, mondta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
5: Fontosnak tartjuk azt, hogy a város mellett a falvakban is színvonalas és minőséges nevelésben részesüljönnek a gyermekek. Folyamatosak a fejlesztések Topolya község területén, ami az iskoláskor előtt intézményt illeti. Szeretném kihangsúlyozni talán, hogy sikeresen pályáztunk a tartományi oktatási titkárságnál, és ennek köszönhetően a Bambi iskoláskor előtti intézmény Zente Júti óvodájának a tetőszerkezetét tudjuk majd felújítani.
6: Az intézmény 15 évvel ezelőtt fennállásának 125. évfordulója alkalmából megkapta a település Pro-Urbe díját.
8: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 23 fokot mérnek, ma késő délutántól újabb csapadék hullám éri el térségünket, így többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Maráci Barabás Mónika jön a friss hírekkel. További szép napot és jó hétvégét kívánok!
10: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
11: a legjobb retrózenék társaságában.
10: A 107,1 MHz-en.
11: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.
1: A 90-es évek zenéi, a magyar eredetiság, a szabadkai magyar rádió.

0: Hinta között.
1: Körhinta. Köszöntöm a hallgatókat, Körhinta című műsorunk kezdődik itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Pörögjenek velünk ebben a pár órában, a legjobb slágerek garantáltak, minden ami fontos és érinti önöket, arról pedig biztosan szó lesz. Közérdekű információk, érdekességek minden órában aktuális hírek, és természetesen jó programokat is figyelmükbe ajánlok. 18 és 19 óra között pedig hangjegykoktél lesz, Tomislav Jakovjevics szerkesztésében. Az ablakon kitekintve, nos, megérkezett a megjósolt eső, amely az éjszaka is kitarthat, jelenleg 20 fokot mutat a hőmérő Szabadkán és környékén. Ne feledjék, ha van bármilyen megjegyzésük, üzenetük, hozzászólásuk a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzeti információval, írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Az adásvezető technikus Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kezdjük a körhintát Dobrádi Ákossal.

0: reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

16 óra 43 a pontos idő, útközben is hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót. Nézzük, mi a helyzet a határokon. A polisz.hu és a Border Watcher applikáció szerint, akik Szerbiából Magyarország felé utaznak, nos, a Horgos-1-Röszke-1, azaz az autópálya határátkelő hely, valamint a közúti határátkelő helyen és a Horgos-2-Röszke-2 határátkelőn több mint egy órát kell várni a sofőröknek. Királyhalom, Ásotthalom pedig az utolsó bejegyzés szerint fél óra. Akik Magyarországról érkeznek Szerbiába, nos, a Röszke-1-Horgos-1, azaz az autópálya határátkelő helyen az araszolókocsi sor hossza meghaladja az egy órát, a legtöbb helyen pedig 5-10 percet kell vesztegleni. A határon várakozóknak kitartást és türelmet kívánok, ami pedig a forgalmat illeti az utakon. Szabadkán a Karagyorgye úton számíthatunk rendőri ellenőrzésre, vezessünk óvatosan és körültekintően, az eső rontja a látási viszonyokat, tartsuk be a közlekedési szabályokat.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Szerbia hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Ljiljovic Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom nyeft vállalatnál a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A felek a pancsovai finomító működések kapcsán nem tudtak eddig megegyezni. A teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. Történelmi mélypontra estek Európa kerozin készletei az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt, miközben az üzemanyag ára csak nem a duplájára emelkedett. A légitársaságok ennek ellenére azt állítják, hogy a nyári szezon járatai egyelőre biztonságban vannak. A Lufthansa, a Ryanair és a Wizz Air szerint tartalékokkal és alternatív beszerzési forrásokkal készültek a válságra. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, hosszabb távon komoly ellátási problémák és további drágulás is jöhet az európai légiközlekedésben. Rendőri hivatásról tartottak előadást Topolyán. A TSC arénában megrendezett tájékoztató magyar ajkú fiataloknak szólt, és célja a rendőri pálya lehetőségeinek, valamint kihívásainak bemutatása volt. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke kiemelte, hogy ez a program nem csak munkalehetőségeket kínál, hanem irányt, tudást és figyelmet is ad azoknak a fiataloknak, akik itthon képzelik el a jövőjüket. Nem változnak az üzemanyag árak Szerbiában. Az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Sport. A Nisi Radnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Goran Zsmukić elmondta, hogy a nyomás nagy a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van, az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, a hőmérsékleti értékek 11 és 12 fok körül alakulnak majd Vajdaságban. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, és egyre többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél is. Délután 21-23 fokot mérhetünk.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
10: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
7: Reklámot hallottak.

0: reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960998-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960998. Legyél te is fites diák!
8: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: gyerek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Pörög tovább a körhinta, és ha már pörgés, van egy hatalmas hírem a rockzene szerelmeseinek. A legendás öröki fiú Billy Idol újabb rangos elismerést zsebelbe, életműdíjjal tüntetik ki. Az 52. AMA, vagyis az American Music Awards gálán május 25-én Las Vegasban veszi át a díjat, és nem csak átveszi, színpadra is áll, ahol a legnagyobb slágereiből ad elő válogatást. Ráadásul a 70 éves rockikon most lép fel először az AMA színpadán. És itt még nincs vége az idolláznak, nemrég az is kiderült, hogy beválogatják a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé. Több mint 40 millió eladott album és olyan örök slágerek, mint a White Wedding vagy a Dancing with Myself, tehát Billy Idol 70 évesen sem lassít. Itt a körhintában most ő következik.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: Műsor ismertető következik itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, mégpedig a Pannoner TV adásmenetét vesszük most jól szemügyre. Akit érdekel, hogy a nap hátralévő részében még milyen műsorok lesznek a televízióban, figyeljenek, mondom a részleteket. Most éppen híradó megy, de 18 óra után közügyek hírháttér műsor, majd közelkép, kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig Pannon gazda, melyben kiderül, hogy mitől olyan különleges a májusi eső, és öntözés szárazság idején erről is lesz szó, valamint arról, hogy bemutatják Rannovics Leila virágos kertjét ebben a műsorban. 20 órától híradó, majd zenezóna 20 óra 40, 22 órától pedig jazz night, majd közügyek, hírháttér műsorunk ismétlése, és híradó ismétlés lesz látható a tévék képernyőjén. Ami pedig itt a rádiót illeti, mi most egy picit búcsúzunk, de csak egy kis időre, hiszen most 18 órai híreket követően Tomislav Jakovjevics szerkesztésében Hangjegy koktél lesz hallható, majd a körhinta csak 19 óra után folytatódik, de tartsanak velünk!

0: Ajánló következik.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firigyháza, az ízek faluja.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást Horvátországban a turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében. A horvát parlament csütörtökön fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és az italboltokban. Zadár, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. A korlátozás a vendéglátó helyekre nem vonatkozik. Történelmi mélypontra estek Európa kerozin készletei az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt, miközben az üzemanyag ára csak nem a duplájára emelkedett. A légitársaságok ennek ellenére azt állítják, hogy a nyári szezon járatai egyelőre biztonságban vannak. A Lufthansa, a Ryanair és a Wizz Air szerint tartalékokkal és alternatív beszerzési forrásokkal készültek a válságra. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, hosszabb távon komoly ellátási problémák és további drágulás is jöhet az európai légiközlekedésben. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt Veszelin Milicset, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét, egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Tegnap három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincéreket is őrizetbe vettek. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek köztük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított személyt is letartóztattak, továbbá az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatósági helyettes vezetője Dejan Bojovic rendőrezredes látja majd el. Nem változnak az üzemanyag árak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Sport. Döntőben jutott Györe László a Portugáliában megrendezett Challenger tenisztornán. A szerbiai magyar teniszező az elődöntőben a bolíviai Hugo Deliennel mérkőzött meg, azonban az összecsapás mindössze 17 percig tartott. A találkozót 2-2-es állásnál Delien egészségügyi problémák miatt feladta. A világranglistán magasra van jegyzett bolíviai játékos kiemeltként és esélyesként érkezett a mérkőzésre, ám a továbbjutás végül Györéé lett. A teniszező pályafutása során több Challenger tornát is nyert már, legnagyobb sikerét pedig a riói ATP 500-as torna megnyerése jelenti. Györe László portugáliai torna döntőjében a portugál Jaime Faria és az amerikai Emilio Nava párharcának győztesével találkozik majd. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van. Az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, a hőmérsékleti értékek 11-12 fok körül alakulnak majd Vajdaságban. Sok esőt hozhat a hétvége. Egyes előrejelzések szerint a sok éves májusi csapadékösszeg fele is lehullhat a következő napokban. A jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy az idei tavasz eddigi legnagyobb területet érintő, legkiadósabb csapadékos időszaka előtt állunk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja az időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor. Délután 19-20 fokot mérhetünk.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről. Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
4: Rádiózom velünk.
5: Rádiózom velünk.
4: A 107,1 MHz-en.
6: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Hangi egy koktél.
6: Minden pénteken 18 órától
0: Hangi egy koktél.
6: Heti könnyű zenei turmix.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
0: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
9: Jó estét kíván a műsor házigazdája, Búzás Zsuzsanna, és a szerkesztő Tomislav Jakovjevics.
6: A Hangi egy koktélban szól a szó, a szó.
4: Bill Withers, James Brown és a többi testvér. A Szabadkai Magyar Rádióban

Bill Withers, James Brown és a többi testvér. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: lelkünkhöz szól.
1: A hangjegy koktélban szól a szó, a szó.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

Bill Withers, James Brown és a többi testvér. A Szabadkai Magyar Rádióban.

ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodás szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ-ben. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladóféllel, valamint amerikai és az uniós szabályzókkal is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFEC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást Horvátországban a turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében. A horvát parlament csütörtökön fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. A korlátozás a vendéglátó helyekre nem vonatkozik. Történelmi mélypontra estek Európa kerozin készletei az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt, miközben az üzemanyag ára csaknem a duplájára emelkedett. A légitársaságok ennek ellenére azt állítják, hogy a nyári szezon járatai egyelőre biztonságban vannak. A Lufthansa, a Ryanair és a Wizz Air szerint tartalékokkal és alternatív beszerzési forrásokkal készültek a válságra. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, hosszabb távon komoly ellátási problémák és további drágulás is jöhet az európai légiközlekedésben. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt. Veszelin Milicset, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Tegnap három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított szemét is letartóztattak, továbbá az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőinek kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője, Dejan Bojovic rendőr ezredes látja majd el. Nem változnak az üzemanyag árak Szerbiában az elkövetkező egy hétben is, 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Végül pedig az időjárás, az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, esőre van kilátás, a hőmérsékleti értékek 10 és 11 fok körül alakulnak majd Vajdaságban. Sok esőt hozhat a hétvége, egyes előrejelzések szerint a sok éves májusi csapadék összeg fele is lehullhat a következő napokban. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor. Délután 19-20 fokot mérhetünk.
8: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
9: 107,1.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Börhint az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en. A Körhinta utolsó órájában vagyunk. Programajánlóval érkezem, mivel ha még nincs tervük a hétvégére, akkor figyelmükbe ajánlom a holnapi Tangó a Parkban elnevezésű koncertet. A Szabadkai Zsinagógában tangóestet tartanak holnap, azaz szombaton 20 órakor. Az esten a tangó szenvedélyes világa elevenedik meg, amely a 19. század végén alakult ki Buenos Aires utcáin. A rendezvényen fellép Bognár Georgina és Zsiga Pál, ezen kívül olyan zeneszerzők művei csendülnek fel, mint Astor Piazzolla, Viloldo Gardel, valamint más a tangó világát meghatározó alkotók kompozíciói. A kapunyítás 19 órakor lesz, a belépés pedig ingyenes, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. Akit érdekel a tangó világa, az mindenképp látogasson el a rendezvényre.

0: Szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a Szabadkai Magyar Rádióban! Szálljanak fel önök is!
1: Közérdekű információkkal folytatódik a körhinta, mivel karbantartási munkálatok miatt május 16-án szombaton szünetel az áramszolgáltatás Szabadkán a Mátia Gubec utca egy részén, az Oton Zsupáncsics utca páros oldalán, valamint a Jó Lajos utca 18-as szám alatt, 9 óra és 14 óra között. Ami pedig még a holnapot illeti, lehetőség van egy nemes cél érdekében tenni. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet szintén holnap 11 óra és 14 óra között véradási akciót szervez Zomborban, a transzfúziós jármű a Goga település részen fog állni. Aki teheti, vegyen részt rajta, hiszen, mint jól tudjuk, egy csepp vérrel életeket menthetünk.

A körhinta most megáll egy pici időre, majd hétfőn forog tovább, de ne menjenek messze, hiszen hamarosan a nosztalgia szárnyán elhozhatjuk.

Hozzuk önöknek a legjobb exiós slágereket, majd 21 órától esti koktél, üdítő zenei turmix. Holnap reggel 7 órától vallási műsorok, majd a szombati mozaikban Vágó Kriszta lesz itt önökkel, érkezik piaci körképpel, egy különleges zentai vállalkozási diákversenyről is beszámol, valamint egyéb programokat is ajánl önöknek. Majd muzsikál a mozi, valamint slágergyár is vár mindenkire. Vasárnap pedig agrárvilággal és kívánságműsorral érkezünk. Tartsanak velünk, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédi Szuzanna, műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek további kellemes rádiózást és szép estét. Találkozunk még!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodás szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ-ben. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladófélel, valamint amerikai és az uniós szabályzókkal is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFEC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást Horvátországban a turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében. A horvát parlament csütörtökön fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. A korlátozás a vendéglátó helyekre nem vonatkozik. Történelmi mélypontra estek Európa kerozin készletei az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt, miközben az üzemanyag ára csaknem a duplájára emelkedett. A légitársaságok ennek ellenére azt állítják, hogy a nyári szezon járatai egyelőre biztonságban vannak. A Lufthansa, a Ryanair és a Wizz Air szerint tartalékokkal és alternatív beszerzési forrásokkal készültek a válságra. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, hosszabb távon komoly ellátási problémák és további drágulás is jöhet az európai légiközlekedésben. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt. Veszelin Milicset, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Tegnap három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított szemét is letartóztattak, továbbá az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőinek kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője, Dejan Bojovic rendőrezredes látja majd el. Nem változnak az üzemanyag árak Szerbiában az elkövetkező egy hétben is, 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán felhős lesz felettünk az ég, esőre van kilátás, a hőmérsékleti értékek 10 és 11 fok körül alakulnak majd Vajdaságban. Sok esőt hozhat a hétvége, egyes előrejelzések szerint a sok éves májusi csapadékösszeg fele is lehullhat a következő napokban. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor. Délután 19-20 fokot mérhetünk.
4: Minden, ami számít, egy helyen.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en. Volt egyszer egy Jugoszlávia.
5: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
4: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.

0: 1 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exium slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.
1: Староства, унагом дечу.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

Exjóslágerek az SMR-ben. Exjóslágerek az SMR-ben.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: A lemez forog tovább.
3: Mert nálunk a nosztalgia a divat.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Szóljon a rock!
3: A 107,1 MHz-en! A Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Rock zene szól a rádióból. SMR.
1: Álláshirdetés.
2: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

és éjjel zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: és most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

107,1. SMR. Zenefüleinknek. Enjoy this trip.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: klasszikai tremenda.
1: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
3: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Mellékhatások nélkül.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten. 107,1 MHz.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.